You are full crazy. You are full crazy.

back to back.

ain't gonna run to

hallgass a szívedre, keressen a te minket. Zugrádió, Zugló hangja. Hallgass a szívedre.

0: Hallgass a szívedre, keressen a te minket. Zug Rádió, Zugló hangja.
1: Ezt a számot? Ha? Nem csodálom.
2: Én úgy látom, hogy nem megy a te mikrofonod. Hogy lehet az?
1: Most milyen jó. Akkor vegyük az egészet előről.
2: Ez itt a Rock Depó, a Dunaújvárosi Flótások műsora. 40 év távlatából követjük, most újraéljük a gyerekkorunkat, Filotás Lili és Koff Elza, és majd különleges témával fogunk foglalkozni, ilyenkor kell elkapcsolni a hallgatóknak, amikor ilyen közhelyes körmondatokkal kezdődnek a műsorok. Mégpedig az önjelölt kócsokról fogunk beszélgetni egy órát, és hoztunk 4 zenét is, és meg kell mondjam, hogy nem indul túl jól ez az év, és tele vagyunk feszültséggel, hiszen az első adásnak a fele elszállt, aztán újra kellett venni, a második adás nem tudtuk fölvenni, mert nem tudtam összedugni a zsinórokat a géppel, és nem is segítettél ebbe, tehát ez sikerült.
1: De tök hülye vagyok hozzá.
2: Igen. Na és az a kezdeném, hogy hogyan működsz, el kell mondanod, amikor valami probléma keletkezik, valami elakadásod van az életedben, mondjuk, amikor nem sikerül kétszer se a Rock Depót fölvenni. Hogyan vezeted le ezt a dolgot, és hogyan próbálsz afelé menni, hogy következőleg jó legyen?
1: Hát ugye a kudarctűrő és feldolgozó képesség szerintem az önbecsüléssel valamelyest összefügg, én azt gondolom. Tehát egy erős alappal rendelkezel, bízol önmagadban és megfelelő számú sikerélménye vagy fölvértezve, akkor nem feltétlenül, és biztos vagy magadban, akkor nem feltétlenül esed össze, mint a tejszínhab, hogyha valami nem sikerül, hát hiszen ez nem sikerül, de nem kérdőjeleződik meg még az önmagad nagyszerűsége vagy tehetsége. Én egy ilyen alkat vagyok egyébként szerencsére, tehát engem viszonylag nehéz kimozdítani középről, vagy ha sikerül is, akkor viszonylag hamar visszatalálok oda.
2: És van egy ilyen skill, akkor ezek szerint, hogy amikor valami kudarcba vagy, akkor elő tudsz húzni egy olyan sikerélményt, amiből tudsz táplálkozni, és úgy érzed, hogy azt a kudarcot meg tudod oldani, és akkor a zsinórokat össze lehet dugni legközelebb, tehát nem kell ezen sokat betyengeni.
1: Igen, de nem így függ össze a kettő, tehát nem kell valami sikeresre gondoljak, hanem...
2: Te mondtad az előbb.
1: Igen, de nem az a megoldó kulcs, hogy most akkor én arra gondolok, hogy ugyan nem tudom összedugni a zsinorokat, cserébe ugye meg se próbálom, önismeret, de annyi minden másban vagyok, mondjuk talpreset, vagy ügyes, vagy nem tudom, hogy micsoda, hogy nem magamat dicsérjem, hogy és akkor mi van, hogyha nem tudom összedugni a zsinorokat, úgy, hát attól én még ugyanolyan értékes Filotás Lili vagyok, vagy így, érti?
2: Tudsz forgászni, és akkor ez
1: például
2: jó,
1: igen.
2: Hogy ki tudod fogni a halakat, de közben nem tudsz zsinórokat dugdosni.
1: Igen, de nem zavar.
2: Aha. Na, hát akkor az önjelölt kócsok, ugye a kócsnak az a jelentése, mert ez egy idegen nyelvű szó, hogy edző.
1: Hát és ugye
2: innen kéne elkezdenünk, hogy...
1: Tehát kocsiból jön a kocs, mint település, azt tudta.
2: Van ilyen is.
1: De nem, ez a sofőr, a kocsi, a kócs, ez az.
2: A kocsi az kocsi.
1: De hogy innen van a szó maga.
2: De a coach az meg az edzőt jelenti.
1: Etimológiából azt jövő héten újra vesszük.
2: Mindenképpen a leírásban meg lesz, hogy kinyerte
1: igen,
2: ezt a pár
1: harcot. Igen.
2: Szóval edző, mikor találkozt először az, hogy edző? Sportba, vagy hát tanulásba?
1: Hát
2: vagy...
1: Rendszeres meccsre járó vasas szurkola vagyok, hát engem vittek már egészen. Már Pocakban is meccsen voltam, csütörtökön születtem, hétvégén még meccsen voltunk. Akkor még ugye ellógtuk, mert anya nem vett kettőt, mert még nem jöttem ki, de hogy, és akkor az edzőt így viszonylag hamar sikerült nekem úgy képbe hozni, hogy mégis van. Persze, igen, meg vagyok
2: de
1: vele.
2: De látóan arra gondoltál, amikor futottak a játékosok és gólt lőttek, hogy mögötte van valami edzés?
1: Én nem tudom, mi ennek a folyamat, hogy a gyerek hogy kapja ezt a dózist, és aztán hogy maradott. Biztos nem az edző érdekelt elsősorban. Nem tudom. Meg sportoltam, okay, és ott is volt edző.
2: Megtalálni, hogy a Filotás Lili az
1: igen?
2: Hogyan edzette magát először? Mit edzett? Az agyát, vagy a lábát, vagy a...
1: Filotás, értem. Aha. Hát, hogyha a fizikai edzésre gondolok, akkor a kis Filotás az focizott és úszott. Focizott hobbi szinten, vagy ilyen srácokkal, és úszott, próbálkozott tanulni versenyszerűen úszni.
2: milyen edződ volt, csak eljutunk, hogy megmondod, hogy amit kérdezek.
1: Az én, az úszó edzőm, Tumpek Györgynek hívták, aki foglalkozik az úszással régóta, annak ismerős a neve, olimpiai bronzérmes pillangó úszó volt a Gyuri bácsi. Egyébként rendes figura volt, néha kiabált, hanem többet, mert én lassan öltöztem.
2: Nem konkrét sztorit mondjam, amivel el tudnánk adni a műsort, hogy hogyan alázott meg téged, vagy ilyesmi.
1: Nem hiszem, hogy megalázott, de az tényszerű, hogy a 25-ös Tammedencéből, mikor először váltottunk 50 méteresre, és arra is emlékszem, hogy Margit-szigeten voltunk a sportúszodába, a nyitottban, és ott kellett hátúszás volt, ugye a fejünkön egy májkonzerv tele, egy üres májkrémes konzerv tele vízzel, és ugye úgy kellett úszni, hogy ez ne lötyögjön ki. És én azt ijesztőnek találtam egyébként a kis medence után a nagyot, és ő félpályánál úgy mondtam valahogy az öregnek, aki ott sétált mellettünk, hogy én gondoltam, én megállnék. És akkor rám kiabált, hogy az anyát hétszentségét, és akkor nagyon megijedtem, hogy ennyire gazdagok vagyunk, azt tudtam, hogy egy van. Az ismeretlenben rögtön bemondta, hogy hét. Úgyhogy igen, ez volt az első, nem volt megalázó. Kicsit megijedtem, mert a nagy darab felnőtt férfi kiabált velem, de úgy igazából én azt gondolom, hogy a hétszentséges poén, ami tényleg megszületett annyi idősen a fejembe, az elvitte ezt a sztorit.
2: Nekem Bártfai Pista bácsi volt a tiszafüredi Vasas szövetkezeti sportegyesület.
1: Nincsenek véletlenek.
2: Serdülében.
1: Nincsenek véletlenek.
2: A színére már annyira nem emlékszem, de biztos nem piros-kék volt, de lehet, hogy az volt. De nekem inkább ilyen élveztem az egészet. Nem volt ilyen edzőtudatom, hogy most edzésem vagyok, hogy most ettől jobban fogom rúgni a labdát, vagy gyorsabban fogom futni a 30 métert, vagy ilyesmi.
1: Hát kézzed, nekem
2: mi a célod, amikor az edzés...
1: Gyerekként?
2: Edzőként, edzővel kontaktban vagy.
1: Gyerekként kérdezed?
2: A gyerek.
1: A gyerekként a szüleid visznek edzésre. Hát jó esetben élvezed, de szóval... Ha azt mondod, hogy szeretem, még az is kérdés, hogy ugye ez nekik szól, vagy te tényleg szereted, úgyhogy nem tudom.
2: És később jártál konditerembe például?
1: Hát ha kétszer próbálkoztam ezzel a dagunalmas valamivel, én azt nem tudom csinálni. Sőt, azok jártak rosszul, akik mindkétszer elkísértek, mert az onnantól kezdve, hogy unom magam, én szétrolkodom. Tehát, hogy akkor senki nem edz. Senki, mert akkor röhögünk, vagy menjünk a francba.
2: Én egyszer még Debrecenben jártam konditerembe, amikor valami ingyenes jegyen ajánlottak az egyetemistáknak, ennyi volt a összes, de én mindig csodálom, mert ahol lakok, ott van egy konditerem, de nem lehet belátni, csak a fejüket lehet látni, ahogy mész az utcán.
1: és ez elég? Elég neked?
2: Fejekkel, és ott el vannak, kondiznak. Szóval nem, ami arra akarok próbálni kiugadni, hogy...
1: Na, jó lenne már, mert eddig csak beszéltünk.
2: Jó, még csak 10 perc,
1: vagy
2: 8 vagy 7. Szóval, hogy mi viszi rá az embert, hogy edzőhöz forduljon, most itt a fizikai vonalon mentünk rá, mi visz rá vajon ezeket a konditerembe járókat, hogy nagyobb legyenek izmuk vagy lábuk. Jobban nézzenek ki, jön a tavasz, jön a nyár.
1: Sokféle motivációjuk lehet egyébként, nem feltétlenül esztétikai, de biztos az is megvan. Önbecsülés, magabiztosság.
2: Az önbecsülés, hogy kockás a hasam.
1: Tud segíteni, igen, tehát hogy a magabiztosságban biztos közrejátszik. De az is lehet, hogy egészségügyi oka van. Nem?
2: Lehet. Nyugodtan vett fel a telefon.
1: Abszolút nem. A Revolut jelzett be a telefonomra, csak ahogy mondjuk a hallgatóknak, és nagyon szomorúan látom, hogy nem azért, mert utalt volna valaki, pedig a lehetőség meg van teremtve.
2: Ja, most voltam Nápolyba, képzeld, egy 5 hete.
1: Kiszámolja.
2: Nem szabadították föl a Vespa bérlésnek a nem tudom miért.
1: Kaució.
2: És már írtam nekik, de nem tudom.
1: Hát még használják egy kicsit a pénzedet, megforgatják.
2: Ez az elakadásom most az életben, hogy lehet, hogy valami coachhoz kéne elmennem, hogy ezt hogyan tudjam valahogy. Mert ugye az a baj, hogy a hitelkártyámat föl kell tölteni hónap végén, mert különben leszívja a nem tudom mit. Úgyhogy remélem 23-áig kifizeti a Vespa-pont.
1: Na de mi van ezekkel a coachokkal? Mit szeretnél tőlük?
2: Akkor ezt kéne valahogy megbeszélnünk, hogy...
1: Na, beszéljük.
2: Miért nem becsüli magát egy duci pasi vagy csaj? Miért foglalkozik azzal, hogy a különböző magazinban látott ideális testképnek megfeleljen, és miért gondolja azt, hogy akkor lesz ő egy magabiztos, meg önbecsüléssel rendelkező ember, ha egy olyan képet látott tükörben, amit a Vogue-ba vagy a Playboy-ba?
1: Hát én, mint ugye itt a fókuszcsoportod kimagasló duci nő alakja, ezt el tudom mondani, hogy ez hogy van. Na. Hát azért, mert ilyen világban élünk, sőt egyre inkább ilyen világban élünk, a külsőségek határoznak meg rengeteg mindent az életünkben.
2: Miért ez határozza meg?
1: Mert ilyen a világ, azért, mert mindenki azt látja, és ugye ez a zsebedben lévő mini világ, ez a telefon, az internet, a gondosan beállított felvételek, az egy nap 8 órát sportoló hölgyek, urak teremtenek egy olyasfajta idolt, amit mindenki igyekszik követni, hiszen ez folyik a csapból is, és most nem akarunk ugye messzire menni, mert nem szeretnénk, sőt nem is akarunk nagyon politizálni, mert nem
2: vagyunk,
1: szoktunk.
2: Meddig menjünk?
1: Nem, csak annyit, hogy gyakorlatilag ugye, amit elég sokszor elhangzik, amit elég sokszor látsz, amivel sokszor találkozol, az egy idő után reálissá válik számodra, tehát elkezdesz benne hinni, hogy te tényleg olyan kell, hogy legyél. Mm. És akkor most ezt nem...
2: Az egész csak a kommunikációról, a marketingről szól, hogy... hogy az el legyen terjesztve ezek a testképek meg mindenek, és akkor
1: így van.
2: Mindenki elfelé menjen?
1: Hát igen, de ez is tudod olyan, hogy az ideál azért változott az idők folyamán. A képzőművészetben rengeteg telt karcsú hölgyet látunk félmeztelenül a Habok partján, nem tudom én, szóval meg vagyunk ezzel, ugye? Ahhoz képest most nem úgy nézzük, nem arra mondjuk, hogy szép. Tehát most éppen ezeknek a...
2: Hát mások azt mondják, hogy nem azt mondjuk arra, hogy szép, és akkor itt te sem mondod azt arra, hogy szép.
1: Hát most a közizlés, hogy hogy alakul ki, meg nyilván egy nagy átlagról beszélünk, de ezt nem kell nekünk most szerintem megfejteni, mert hogy ez van. Tehát ezt mind a ketten tudjuk, csak te most valamiért nem akarod érteni.
2: Hát próbálom belőle kihozni, hogyha 2 éve gyerek lennék, akkor valahogy megértsem ezt az egészet, hogy hogyan működik. Na, és akkor azt mondja a csávó, aki szeretne nagyobb vádlit, hogy elmegy, és akkor úgy ítéli meg, hogy elmegy a edzőterembe, és nem nő a vádlia, és akkor elmegy egy edzőhöz, és akkor edző azt mondja, hogy most egyél így, meg ennyit, 10 percet lábazzál, meg 8 percet kezezzél, meg nem tudom, mit csinálja. Nem foglalkozunk a pszichológusokkal, meg a pszichiáterekkel, hanem az önjelölt kócsokkal, akik ebből meglátták azt a lehetőséget, ami itt a pénzt jelenti, szerintem. Na, erről fogunk 40 percig még beszélni, újra és újra.
1: Igen, hát akkor megérkeztünk, én úgy mondtam, jól sejtettem én, hogy tényleg egy antikapitalista dzsemboriba csöppenek itt, engem olyan. Tehát, igen. Hogy most a piacra nem vagy te kibékülve, ugye? Uh-huh.
2: De tojást szeretek vásárolni, hogy mire gondolsz?
1: Azt tudom. Itt a húsvét. Figyú, az van, hogy én azért itt árnyalnám. Sok esetben kell egyébként a külső tekintély, vagy nem tudom micsoda. Én magam példáját tudom hozni. Van otthon mondjuk, volt futópad, meg ellipszis tréner, meg mindig hozzá tudnék nyúlni.
2: Van olyan vetél ilyeneket?
1: Van.
2: Ja.
1: Van.
2: Nem dobtad ki?
1: Nem, mindegy. Magamtól nem azt mondom, hogy nem visz rá lélek, hogy használjam, de semmiképpen nem olyan rendszerességgel. Tehát nekem könnyebb például akkor sportolni, hogyha én elmegyek valahova, és ott maga az elindulás már gyakorlatilag ebbe belevisz. De otthoni környezetben egy picit nehezebben birkozok, ezzel mindig van más csináljak. Úgyhogy... És ezért sokan vannak így ezzel, most visszatérve a vádlinövelésben sikertelen emberedre, aki elment a személyi edzőhöz, mondjuk, mert szerintem ez lett volna a jó példa. Nem lehetséges, hogy valamit rosszul csinál, tehát ott nem feltétlenül lelki támogatást keres, hanem szakértelmet vásárol. Ugye ezt azért elhagyjuk ki belőle, tehát ez könnyen lehet, hogy magadtól is el tudsz kezdeni valamit csinálni. Uh-huh. Mondjuk, ha azt mondom, hogy fuss el, édes szívem, zsírégető tartománynak megfelelő pulzus számmal, akkor valószínűleg gyorsabban futnám, mert azt gondolod, hogy de és akkor itt jön a szakember, aki azt mondja, hogy hát annyira ne siessünk, mert itt ez már nem a zsírégető tartomány.
2: Tehát akkor
1: ért maga engem?
2: Tehát akkor önjelölt kócsok, akkor leszakemberezed őket?
1: Én azt mondom, az önjelöltet ugye ezt eleve te akasztottad rájuk, egy nagy csúnya általánosításban vannak ők szegények jelen pillanatban, de hát én most éppen mentem őket azzal, hogy valószínűleg ezek az emberek tudhatnak olyat, amit az ügyfeleik nem.
2: Különböző halmazokat hoztam itt létre adásmenetbe.
1: Matematikai 10 percünk következik.
2: Azért remek ez a műsor, mert óriási felkészülés van mögötte.
1: Azt azért nem mondanám.
2: Van olyan, hogy test és életmód hócsipor.
1: Na, ez milyen jó hangzik.
2: Van egy üzleti guruk-szerű gazdagodásos kócság.
1: Igen.
2: Akkor vannak az önfejlesztő ilyen life coach vonalak.
1: Igen.
2: Akkor vannak ezek a MLM közösségi államépítő vonalak. És van még a marketing, mint magic vonal.
1: Most figyelj, ezeken még...
2: Én ezt az ötöt választottam ki. Hogy
1: de ezeken még szeretném menni egyesével, vagy már az elején elmondott, hogy melyikeket gyűlölöd a legjobban, csak azokról beszélünk.
2: Nem a gyűlölet itt a lényeg.
1: Na persze, nyilván nem. Na, de melyikeket gyűlölöd a legjobban?
2: Ez az ipar, ami így kialakult valamikor, ez szerintem nincs rá szükség. Ez lenne a konklúzió.
1: Ide fogunk elérkezni?
2: Végre fogjuk majd ezt bevágni, hogy ne lőjük el a püskaport.
1: Jó, oké. Figyú, szerintem válassz egyet most, légy szíves, hogy melyik csoport halmazzal kezdjünk. Kérlek.
2: Hát igen, a kapitalizmusnak a alfa omegája ez a gazdagodásos történet.
1: És akkor melyik halmazzal kezdjünk ezek közül?
2: A gazdagodással.
1: Jó, oké. Zenéljünk, és utána jöjjünk vissza gazdagodni.

0: Na hát pillanat, várjál, csak annyit szeretnék mondani, hogy itt a zene után vegyük észre, nyilván nem véletlen a zene választása részedről. Szóval boldog emberekről énekelt az Ariem.
1: Uh-huh. Okay, de ez egy ilyen fricska?
0: Nem, feltétlenül nem tudjuk eldönteni. Uh-huh. Nézzük meg, hogy gazdagodunk.
1: Nem kis... mindegy, de Ariemesek azt mondták, hogy ez egy hulladéknóta. És
0: egyébként...
1: És nem is értették, hogy miért zenéne, de ez a B-52-os csaj miatt lehet, hogy megengedőbbek voltak, hogy...
0: Hát ő nagyon, de várja, ő nagyon nagyokat tudott menni ilyen izékbe, ilyen kis koprodukciókba.
1: Igen?
0: Hát hogyne, hát az Iggy Poppal is van neki egy, ugye a Candy, szerintem zseni.
1: Jaj, hát az óriási. Azt játszottuk már?
0: Nem, de majd akkor legközelebb.
1: Jó. Na nézzük ezt a gazdagodásos történetet. Mi a kiindulása az egésznek?
0: Hát te írtad őket össze, mit tudom én.
1: Én nem az enyémnek, hanem azt mondja, van egy család, érdekelnek, melóznak. Este megnézik a barátok köztet, meg megisztek a hat sört, meg nevelik a gyerekeket.
0: Hát ez egy magyar család lesz, úgy tűnik.
1: És akkor azt látja, mint tudom, a cápák között, meg mindenféle különböző ilyen üzleti gurus akárkiknek, hogy hogyan csináljon lóvét, és hogyan lehetne. De ezzel már is így belépnek az ő életükbe, és azt mondják, hogy te nem vagy jól azon a helyen, és ő nyugodtan hazamegy, megissza a sörét, gyerekének meghallgatja a töri dolgozatát, a dualizmusról, foglalkozik, jelen van, és egyszerűen azt kapja, amit te mondtál, a Vogue magazinban kapja a csaj, hogy lehetne szebb a melle, hogy neked szükséged van több pénzre, hogy te boldogabb legyél, hogy te az önbecsülésed, a én képed frankó legyen.
0: Hát szerintem te valami szűrőn keresztül nézed ezeket a műsorokat. Ez nem erről
1: minden
0: szól.
1: Minden szűrőn keresztül.
0: Nyol, persze.
1: Szemem, meg
0: igen, nem. Igen. De ez nem erről szól. Tehát a cápák között nem azt mutatja be, nem azt próbálja elültetni a nézőbe, hogy ugye...
1: Ne kapaszkodj bele a cápák között műsorban.
0: Ne, csak de jó, annak példáján keresztül. Tehát ott pontosan arról szól a dolog, hogy a vállalkozó az egy külön dolog. Tehát vannak jellemzően alkalmazottként jól funkcionáló emberek, és vannak vállalkozó emberek. Ez két teljesen különböző személyiségtípus szerintem. Tehát a legfőbb kérdés egyébként, hogy melyik oldala kerülsz ebbe a dologba, hogy bevered-e vállalni annak a kockázatát, hogy a saját fizetésedet neked kell megteremteni. Ez sok embert megijeszt. Ők nem fognak vállalkozni.
1: De mindenki ezt csinálja, ne viccelje. Hát aki elmegy alkalmazottként,
0: igen.
1: Bevallja a kockázatot, hogy dolgozok és pénzt kapok érte.
0: Igen, de nem őt nyomja annak a terhe, hogy megkeresse ezt a pénzt. Az ő munkájával hozzájárul a vállalatnak, vagy nem tudom minek a bevételeihez és mindezekhez, amiből ő fizetést kap, de ez még mindig nem egy ment. Érted szerintem, hogy ez egy mentális teher lehet annak, aki ezt nehezen dolgozza föl. Ettől sokan megijednek.
1: Aztán... Csinálja. Na, de csinálja, hogyha
0: nem kell csinálni. Érzi. Pontosan, tehát, hogy így van, én is ezt gondolom, hogy aki nem bírja ezt, nem alkalmas, ez ne csinálja, és rendkívül sokra becsülöm a minden egyes vállalatnál a második embert, mert szerintem az még lehet, hogy hasznosabb is, mint az első, vagy érted, amit
1: az
0: mondok.
1: Mint a sikeres férfi mellett a nő, ez hülyes.
0: Meg lehet így is közelíteni. Na szóval az a cápák között arról szól, hogy bemutatja, hogy melyek azok a vállalkozási formák, ötletek, megoldások, amik piacképesnek vannak ítélve, a már
1: hát
0: tapasztaltabb.
1: Meg, ez a piacképes.
0: Hát igen, de saját pénzét rakja bele, tehát szerintem ez tökre rendben van. Tehát ez nem egy beszavazó show.
1: Ilyen kócsik, akik ilyen fordul hozzá, akkor így elengedhetjük ezt a dolgot azzal, hogy vannak olyan vállalkozó típusú emberek, amit te bekategorizáltál, hogy ők nekik tud segíteni ez a kócs, hogy hogyan foglalkozzon a munkatársaival, hogyan foglalkozzon a beszállótőjével, a pénzügyi problémák kezelésével, a likviditási akár.
0: Igen, nem tartom egyébként rossznak, hogyha ez a coach, most, hogyha ezekről beszélünk, saját példáján keresztül bemutatva is hiteles, mert már sikeres volt, és valamilyen szakterületét vagy területét a gazdaságnak.
1: Nem megcsinálta semmiből egy vállalkozás, hát a coach, hát innen indul az egész, nem?
0: Hogy? Bocsánára, úgy...
1: Hát megcsinálta semmiből, hogy magának legyen egy munkahelye.
0: Hát de nem csak legyen,
1: mert rámegy ezekre az emberekre, akinek megmondja azt, hogy te nem jó vezető, vagy nem jó vállalkozó
0: jó,
1: vagy.
0: Itt már tényleg ez már tényleg nem a cápák között, úgyhogy valóban én még gondolatot leragadtam, de üzleti kócs is egyébként én...
1: Te voltál már üzleti kócs, ne?
0: Nem. Uh-huh. Nem. Marketinget már tanultam, de ugye az nem pont ez a vonal. Uh-huh. És meg közgazdaságtan, de az sem ez a vonal. Hát figyelj, valakinek a tapasztalat sokat tud segíteni. Ugye két dolog lehetséges.
1: No.
0: Végig, ha nem vagy született tehetség, mert olyan ilyenek is vannak, ezt azért ismerjük el. Tehát, hogy a kis zsiger...
1: A zenében, akik hallják a zenét.
0: Igen, akik nem, az üzletéletben, akik teljesen mindegy milyen...
1: Abszolút hallók, eszembe jutott.
0: Igen, teljesen mindegy milyen mértékű vállalkozás véve ösztönösen jól nyúlnak a dolgokhoz, és sikeresek. Van, akik ezt ki tudják járni, bukdácsolások árán el tudnak oda jutni, hogy sikeressé válnak, és akkor van az, aki azt mondja, hogy figyelj, én ezt annyira nem tudom, meg nem szeretnék ezzel sok időt meg pénzt veszíteni, inkább meghallgatom azt, hogy hogy lehet ezt csinálni. Én szerintem egyébként minden ilyen olyan, mint a gyereknevelés. El tudják neked mondani mások, hogy hogy kéne, de közel se biztos, hogy a te gyereked arra mindig úgy fog reagálni, arra az se biztos, hogy te személy szerint arra a tanácsra, annak a végrehajtására, annak a jó alkalmazására alkalmas vagy. Tehát én azt gondolom, hogy ezek eszközöket adnak, irányt mutatnak, és akkor a tehetségesebbek ezt megtanulják a maguk módján üzemeltetni, akik meg a sorkövetőt szóról-szóra, betűről-betűre viszik, azoknak vagy bejön, vagy nem.
1: Csak azt mondod, hogy...
0: Igen, azt.
1: Ilyenkor mindig belezavarsz.
0: Igen, akkor, tudom.
1: És akkor nem tudom, hogy a gondolatomat hogy kerítsem elő. Hogy azt mondja a vállalkozó, akik van a problémái, mert különböző problémái vannak a vállalkozás menedzselés, és lehet, hogy nem is való neki ez a szakma, akkor nem. Azt hallja a hirdetésben, meg akárhol, hogy van egy ilyen coach, aki nekem segít, és akkor megteszek valamit ezért, de nem nagyon bízik benne, csak úgy érzi, hogy mivel ez a szolgáltatás így van, akkor igénybe veszem, és megteszem azt, hogy hát, ha jobb lesz, és mondjuk tompul kicsit az én rossz érzésem, amikor vezetem a vállalatot, vagy a vállalkozásomat.
0: Hát azért vannak nagy mentések, tehát azért láttunk azért már olyat, hogy valaki a bukdácsolásból egy erős felállásba kezdett, tehát hogy tud segíteni egy ilyen, és nem is feltétlenül nem is feltétlenül azt ismeri be a jó ember, hogy neki nem megy, és ezért kell, bár az nem, ha nem megy és beismered, akkor előre vagy, hanem egyszerűen, amit az előbb is mondtam, időt, pénzt spórol vele. Tehát befektet valamibe. Uh-huh. Tudást veszünk. Nekem egyébként, az elején kérdezgették kedves Elza, hogy mi a helyzet velem, nekem nem esik nehezemre tanulni. Már úgy értem, hogy valakitől tanulni. Van, aki nem fordul képzőhöz, legyen ez bármilyen, mert nem tudom miért, mert gyengeségnek fogja föl, büszkeség, nem tudom miért. Én nekem soha nem okozott problémát kérdezni vagy tanulni, sőt, alázattal tudom tenni.
1: Mindig megvoltak neked ezek a kérdező partnereid?
0: Mindig kerestem, igen. Tehát, hogyha valami terület érdekelt, én nem tudom, én jártam, van egy csomó szakmám, de például most mit mondjak? Szerettem volna fallabdázni, mert tetszett a játék. Hát nem gondolod, hogy én ott magamnak ütögettem azt a izért kaucsuklabdát, elmentem edzőhöz, jártam hozzá 2 évig. Puk.
1: Nem elég volt megnézed a például a filmet, amikor dobálták a labdát.
0: Hát az is fallal és labdával történik, de szerintem így, az egy másik. Az a Hámon Szeránon nem ebben a sportban volt erős, mint ahova én jártam.
1: Akkor ez a megközelítés, hogy több pénzed lesz, akkor klasszabb lesz az életed, akkor ez nem erre vonatkozik, hanem megvannak ezek a vállalkozók, beosztottak és azoknak.
0: Hát egy kis kitekintés most a családra. Ugye én nagyon sokáig gondoltam azt, hogy ha a gyerekeink, tehát attól, hogy sikeresek, attól majd boldogok is lesznek, amiben szerintem azért nagy átfedés van, de azt elfogadom most már, vagy elismerem azt a tézist, hogy nem attól lesz valaki boldog, hogy sikeres. Bár mondjuk, ha sikertalan, akkor meg könnyen lesz boldogtalan, de na, szóval a siker, az nem baj, mert az épít, de hogy lehet nem kimagasló sikeresen is valaki nagyon boldog.
1: Na nézzük ezt az életmód testipart, ami a legnagyobb vicces számomra.
0: De várjál, most a leggyűlöltebb brigádot, a gazdasági kócsokat, azokat most kinyírtuk?
1: De nem, te használod a gyűlölt kifejezést, én nem használom.
0: Hát látom, én látom a szemedet, kedves hallgatók, nem látják.
1: Marad még valami, Lilikém, ebből a témakörből?
0: Nem.
1: Valami poént felírtál neked a
0: nem, nem szoktunk. Azt nincs is fizettem, itt ülök egy levetett szemüveg és egy kikapcsolt mobiltelefon előtt. Ja, megittam már az éromat is.
1: Igen, az enyémből.
0: Köszönöm szép. szépen. Azt azért tessék elképzelni, kedves hallgatók, hogy ülök itt Skopfelva, Elsa, Ilona, Beatrix-szel szembe. A kishölgy kiesik a szerepéből, mert ugye vagy 7 nyelven beszél, polgári családba született. A piac teremtette meg az ő jólétét, azt, hogy ezt a 7 nyelvet, meg azt a rendkívül széles családi kört, ugye Elsaék Németország, Ausztria, Skandinávia bizonyos pontjain rendelkeznek rokonokkal.
1: Dánia.
0: Skandináviát fedi?
1: Ez alatta van.
0: Vagy része. Na a lényeg az, hogy itt van ez a hölgy, aki az első, a háború utáni első rádióadásban van megszólalt, ő jubilált, és egy katolikus magánzónak a lánya, uh-huh. És itt a piacot próbálja éppen elmagyarázni nekünk, hogy az rossz. Csak hogy micsoda egy kétarcú megközelítés?
1: Hát tudod, van az a pénz, amire azt mondok, amit akarok.
0: Ja. Ezt ennyi pénzt már én is szeretnék, de még mindig nem utalt senki nekünk. Na mondd.
1: Nem utalt?
0: Nem, még nem.
1: Nem néztem, elvezetettem az applikációt.
0: Ja. Na nézzük a testi part.
1: Na, hát azt mutatják nekünk, hogyha te karcsú leszel, és föl tudsz menni a létrán szuszogás nélkül, akkor te sokkal boldogabb leszel, ez a forrása. És nekem a kedvencem a Kassa Tibi ebben a vonalban. Nem tudom, mennyire ismered a munkásságát a Krisztálon kívül.
0: Mert vezet valami tévéműsort, nem?
1: Sokat jártál ilyen Krisztál koncertekre annak idején.
0: Ja, én nagyon. Én aztán igen.
1: De kérlek szépen egy olyan vállalkozást visz a Kassa Tibor, hogy árul mindenféle ilyen táplálék kiegészítőket, meg mindenféle kajákat.
0: Hát igen, mert ő fogyott egy időben, nem ilyen nagyon látványosan lefogyott.
1: Hát nyilván...
0: De mi Ozempix, vagy nem tudjuk, hogy itt használt
1: nem,
0: valamit?
1: Nem lehet kövér, hogyha...
0: Hát nem jó néz ki.
1: A cuccba csinálja. De az a lényeg, hogy így áll. Ezt mondja. Rengeteg folyadékot így áll napközben.
0: És meg is bontok egy szent királyt.
1: Foglalkozz magaddal, a lelki világoddal. Nagyon jó hangzik a...
0: Balogh Levente is boldog lehet most.
1: Akart inni az enyémbe, és akkor...
0: Nem, én készültem, nekem 2 van, igen.
1: Akkor egészségedre.
0: Hú.
1: No.
0: Ez az igazi kombó.
1: Szóval...
0: Kassa Tibi feat, Balogh Levente.
1: Köszönjük szépen Kassa Tibornak, hogy így elmondta nekünk, hogy mit csináljunk. Foglalkozz a lelki életeddel, tehát mindenképpen legyen én időd, meg... gondolkozz át napközben, hogy mi történik holnap, mi történt előző nap, akkor azt mondja, hogy egyél, csak bizonyos rendszeres időközönként egyél, hogy reggel, ebéd, vacsora, mindenki ezt csinálja az
0: hát egész életben. A legegyszerűbb ugye az egész nap, mert hát az mindenki elég rendszeres.
1: Nem, hogy reggel, ebéd, vacsora általában.
0: Igen.
1: És mellette vegyél dolgokat tőlem, nagyon sok pénzért, és most kitalált a legújabbat, azt is ránéztem, hogy piramisokat lehet venni, ilyen kis gumicukor piramisokat, és minden étkezés előtt vegyél be ezekből. És ennek van egy óriási csoportja a közösségi médiában, és minden posztjában azt írja, hogy szeretlek benneteket. Tehát a vásárlóit szeretlek benneteket, és ő a csenet családom. Na de mit csinál a csávó? Érted? Tehát azt meg tudod csinálni, amit ő mond, tudsz sokat inni, folyadékot, tudsz rendszeresen étkezni, te is veszel kaját a boltba, tudsz időt foglalkozni magaddal, barátaiddal, stb. És semmi, érted? Ez egészet becsomagolja egy egész valamibe, és ebben rengeteg pénzt keres. És nagyon sokan, főleg túlsúlyos hölgyek elsősorban, beleugranak, és ha fogynak 4 kilót, meg 30 dekát, akkor érzik, hogy milyen klassz, ami amúgy is menne.
0: Jó, hát figyelj, egyrészt annyit jegyeznék meg, hogy te nekem gyanúsan tájékozottnak tűnsz. 2, ez ott az egy. 2, várjál, miközben ezt így elmondod.
1: De ugyanez a Schobert Norbi,
0: de várjál, de azt észrevetted, milyen reklámot csaptál ennek a gumicukorevő brigádnak? Hát...
1: Igen?
0: Jó. Figyú.
1: Hát te meg a szápák köztös csávóna.
0: Azt se én hoztam föl, de már bele kellett menjek. Figyelj, én azt gondolom, hogy ez alapvetően ez rendben van. Tehát, hogy, de tényleg ezt gondolom. Mit csinálunk itt? Ugye mi van itt? Kínál valamit, Nyilván a marketing jó, tehát nem láttam még soha, de ha nagyon sokan követik, akkor valószínűleg a marketing rendben van. Ezzel behúzza az embereket, ugye? Uh-huh. És aztán lezárja, ezt ugye majd biztos lesz, mert láttam a jegyzetedben. Igen. Lezárás meg...
1: Lezárás?
0: Igen, igen. És az emberek oda járnak. Mondok én egy másik megközelítést. Alapvetően keveset mozgunk. Te is, én is.
1: De miért baj?
0: Várjál. Hát nem, mert nem egészséges. De ha ez a jó ember csak annyit ér el, hogy valaki, bárki, akárki belekap, elmegy tízszer, pont 10 alkalommal van ő előrébb ebben a dologban.
1: De megy tízszer.
0: De a Kaszatibihez gumipiramis tenni, vagy mit tudom.
1: Nem akarja, hogy mozogjál.
0: Ki?
1: A Kaszatibi nem akarja, hogy mozogjál.
0: De akarja.
1: Csak vegyél az ő tudszer.
0: De nem, a kettő azért együtt jár. Mozogjál, és persze van itt még mellette egy-két apróság.
1: Ezeket a postásig kiemgó hozzá egy csomagot, vagy mi?
0: Aha. Ja. Szóval kell oda gondolom én a mozgás, vagy a táplálék kiegészítő, akkor meg nem tudom, nyomelemeket kézbe, én nem értek hozzá, csak azt mondom, hogy figyelj, ha valaki így tudja csinálni, csinálja így. Az, hogy vannak leleményes emberek, akik ebbe piacot látnak, meg lehetőséget, oké, csinálják. Ha nem jól csinálják, majd elbuknak benne. Ha jól, akkor meg a Kaszatibi, meg jó a gumipiramis is.
1: De hát megint visszacsatolunk arra, amit mondtál, hogy mivel sokan mondják, hogy ez kell, mint a... mondják azt az axiómát, hogy a tehén szarad azért jó, mert 1000 légy rászáll, tehát nem lehet szarad szar. Érted? Ezt nyomatják bele, és látják a visszaigazolást, hogyha nem csipcezek egész éjszaka, meg nem csak vacsorázok egy hatalmas, amikor hazamegyek, meg egész nap nem iszok semmit, és akkor ezek után látványosan 3-4 kilót fogyok, és akkor már is Kaszatibit imádom, tehát...
0: Figyú, volt ugye a román tornásportnak egy egészen jó időszaka a 80-as években, a 90-esre talán még áthúzódott, és ott mondta az egyik edzőnéni, hogy lehet, hogy bácsi volt, bocsánat, igen, bácsi, hogy...
1: Nagy a Komanecs, meg ilyenek voltak.
0: Igen, hogy a légy szívesen még senki nem lett olimpiai bajnok. Tehát az élsportban is van egyfajta a saját személyes motiváción kívül egy felettes akarat, ami amikor maga a sportoló magától elfáradna, megunná, nem tudom micsoda, akkor még mindig vissza tudják tenni a pályára. Mondjuk azt, hogy ezek a kócsok, vagy ezek a nem tudom, pont ezt csinálják. Tehát ami nem megy magadtól, szeretnéd, de nem tudod, abban ő segít. Nekem nem ezzel van a bajom, de szerintem neked se, mert én azt mondanám, hogy ebből is vannak jók, akik eredményt is tudnak elérni a gumicukorevéssel, és vannak rosszak azok a sarlatánok, vagy a nem tudom, akik csak arra mennek.
1: Jó,
0: rá.
1: Azt állítom, hogy nincs erre szükség. Tehát itt nincsen fogyás olimpiai bajnok. Érted? Mert én tudom azt, a vízipólósok, meg a nem tudom kik, azok megölik magukat szinte idézőjelbe, és edzenek, mint az őrültek, mert ott van nekik a cél, hogy olimpiai bajnokok lesznek, és ez óriási siker lesz, és emiatt úgy eznek, úgy isznak, annyit edzenek, és mindenképpen szükség kell egy, aki rúgdossa őket. Nem mindenki Váci Zoli, mint a ismertük a vasat.
0: Szeretnék.
1: Egy cigit és kiment és rúgott 2 gólt. Ez teljesen más egy olimpiai cím, de a fogyásban nincs olimpia.
0: Szeretnék visszautalni a Tumpek Gyuri bácsi az anyát hétszentségit mondatára. Ugye
1: a Széchenyi Könyvtár videóját én raktam fel a YouTube-ra, majd nézd meg. Igen.
0: Oké, rendben.
1: Ahogy tudod, mit mondtam, hogy nem?
0: De nem, lassan bútoltam, hogy jó, oké, de örülök és gratulálok is. Na figyelj, de hogy kell ez.
1: Affiliate marketing.
0: Nem mindegy, de tényleg úgy gondolom, hogy nem mindegy, hogy mitől, csak csinálja, ha egyedül nem tudja, mert te azt mondod, te azt gondolod, hogy neked erre nem lenne szükséged, de én meg látom, hogy sok embernek meg van. Hát nem, ne sajnáld már tőlük.
1: Én azt gondolom, hogy a Kaszatibi egy önjelölt sarlatán, aki átverésből...
0: Ez nem a műsornak a véleménye. Ez a saját magától mondta, vagy valaki más belőle.
1: És baromi jól él, szegény, boldogtalan emberekből.
0: Én azt gondolom, hogy segít nekik valamiben, aztán azt, hogy ez segít nekik, vagy nem segít, azt maguk az emberek, akik a saját pénzüket teszik kockára ennek a dolognak a sikeressége miatt, ezt majd eldöntik. Hagyjuk meg neki. De mi lenne, ha zenélnénk?
1: annyira aranyos vagy.
0: Igen, igen.
1: Ránézek a zenei potméterre, és
0: igen, és cuk.
1: Egyből lecsapod a ladat, de te zenéd jön, az enyém jön meg.

0: Na, még ezt az elődomat még ne zárjuk le, úgy, hogy jött most egy jó kis nóta, hogy miért nem lehet hagyni az embereket, hogy ki legyenek kicsit túlsúlyosak és kész? Tehát miért kell azt nyomatni nekik, hogy akkor vagy jobban, hogyha fogysz 10 kilót? Miért?
1: Nem tudom most.
0: Miért nem kell lehet békén hagyni az embereket, hogy éljenek?
1: De hogyha ők így szeretnének élni.
0: Hogy lefogyjanak? Így szeretnének élni?
1: Igen, tehát ők fogyni szeretnének.
0: 46-odjára térünk vissza, hogy ezt sugallják nekik, hogy...
1: De miért zárod ki, hogy... De lehet, hogy találkozik a saját indítatásukkal is. Uh-huh. Nem lehet?
0: Saját műkkel?
1: Indítatásukkal.
0: Indítatás, az mit jelent?
1: Hát az, hogy van neki egy ilyen késztetése, hogy ő tényleg szeretne fogyni. Megfordult már a fejébe. Na de még ezt... megfontolta magába, addig megevett még 2 fánkot, és akkor arra gondolt, hogy...
0: Tök boldog volt.
1: Na, nagyon, igen, de aztán reggel megláttam.
0: Te hogy eszel egyébként?
1: Tessék?
0: Hogy eszel? Te szoktál így nekiesni és megenni mindent? Nem is kívánod?
1: Hát úgy érzem magam, mint a...
0: Hát műkkel?
1: Indítatásukkal.
0: Indítatás, az mit jelent?
1: Hát az, hogy van neki egy ilyen késztetése, hogy ő tényleg szeretne fogyni. Megfordult már a fejébe. Na de még ezt megfontolta magába, addig megevett még 2 fánkot, és akkor arra gondolt, hogy...
0: Tök boldog volt.
1: Na, nagyon, igen, de aztán reggel megláttam.
0: Te hogy eszel egyébként?
1: Tessék?
0: Hogy eszel? Te szoktál így nekiesni és megenni mindent? Nem is kívánod?
1: Hát úgy érzem magam, mint a...

0: kis videókban, ilyen utcán forgatott videókban Nashville-be, és ott két fiatalember kérdezgeti állandóan a kapatos hölgyeket, nem pont az étkezési szokásaitokat kutatva, és a kedvenc válaszom, amikor azt mondja, hogy ez túl személyes. Jó, de most
1: nem azt kérdezem, amikor a tálon először...
0: Azt kéne mondta, hogy mit kérdezem.
1: Először a krumplit akarod lenni, vagy először gyorsan akarod a húst.
0: Hanem.
1: Nem, hát amikor csinálsz egy tök jó, mit tudom én, tárcsán sütsz egy klasszai...
0: Igen.
1: Ezért is mellé nyomatod a sört, vagy akármit, és akkor kikapcsolod ilyenkor a Kaszatibi videót, vagy a
0: hát, Rubitraika
1: videót.
0: Ti azt
1: akkor
0: is, igen.
1: Akkor betolsz, mint a négy húst, ami egy is elég lenne, mondjuk.
0: Van hát ezzel mi a baj?
1: Van egy hedonista érzésed. Be de... lehet jönni nyugodtan, jó napot!
2: Jó rádióadásban vagyunk.
1: Kedves hallgatóink.
0: Hát ez is bejött, de nem utalt.
1: A Lili teljesen kiakadt most, és...
0: Hát én
1: nem
0: igen.
1: Tudom, hogy lesz ilyen tovább.
0: Az van, hogy a szomszéd útizósok, az öreg nyugdíjas bácsik átugrottak egy Kaszatibit tablettáért. Hát tényleg ez történt. Lehet, hogy én itt az adás végeztével rátszaladok, és a, nem tudom, a talont ledobálom a földre. Hát most
1: szemet szemért. Vannak ezek a VHS aerobik időszak, a bíróicára emlékszel meg ilyenekre?
0: Persze, hát a legnagyobb metamorfózis a nő. Hát ne vicceljenek. Hát az átment a izéből, a bokamelegítős kötött zokniból hirtelen metal lady lett.
1: Igen, igen.
0: Figyelj, zseniális.
1: Nekem volt kicsipesten egy rokonom, egy kozmetikus szegény meghalt. Isten nyugasztalja, ő hozzá jár kozmetikushoz a bíróica, és ő volt a sminkes a egyik ilyen VHS-en, és végignéztük így családilag a Bíróica VHS-t. Ki voltak a Citadellán, ott volt meg, még valami másik, tehát így össze volt vágva, mint a Eisenstein-i, tudod, ez a montástechnika. És végignéztük, és akkor megfordul, hogy bennem, hogy erre mi szükség van. De akkor még nem volt rádióműsorunk, úgyhogy tök jó, hogy most így lett.
0: Én azt hiszem, hogy azt tudnám neked javasolni, hogy az ítéletalkotási hibákat vett sorra, légy szíves, és nézegesd át őket, uh-huh. Majd adáson kívül. Ha gondolod, egyébként én ezt tudom kocsolni is. És keresd benne egy olyasmit, ami a véleményalkotást a személyes megiződéssel, tehát a torzító hatását próbálja kibontani, hogy megértsd. De ne nagyon esél kétségbe, ezzel mindannyian így vagyunk, tehát ebbe gyakran beleesünk. Most átléptünk már a pszichológus, mint coachba, ezt is le fogom számlázni nyilvánvalóan. Mm-hmm. Lehet ez segítség, ezzel nincsen baj. Nekem van egy ismerősöm, abból él, hogy a többi ismerősünket elviszi mindenféle helyekre sportolni.
1: És elviszi sportolni.
0: Szervez programokat, igen, szervez programokat, és azt mondja, hogy figyeljetek, a hétvégén vízisízni megyünk. Egyébként lehet jönni, 8270 forint a vízisízésnek a programdíja, és akkor ez van, aki elmegy a társaság kedvére, egyébként ilyen is van aki elmegy a mozgás öröméért, van, aki elmegy, mert ki szeretné próbálni a vízisít, mert az biztos nagyon jó. Van, aki csak azért megy el, hogy egy jó selfie készüljön róla a vízen vagy a vízisíval a kezében, mindegy. Teljesen mindegy, társaságban vannak, kimozdulnak, mozognak, nem tudom, ez mind pozitív. Mellesleg...
1: Ez nincs is bajom.
0: Igen, mellesleg a srác persze keres szóval vele pénzt.
1: Is, abszolút.
0: Igen?
1: De érted, vannak, lehet, hogy a haverod is azt csinálja, hogy baromi jól érzik magukat 10 héten keresztül, és akkor na basszus, elmegyek már a NAV-ba, kiváltok egy mit tudom mint, és meghirdetem, hogy jöjjenek velem, és akkor én elviszem őket is. És akkor azzal foglalkozok, hogy egy tök jó közösségi, alulról szerveződő akármiből csinálok egy vállalkozást, és...
0: Így van.
1: És ezekre az emberek meg tudnak csinálni enélkül is.
0: De nem csinálják, értsd meg, hát nem csinálják. Mm. Nem csinálják. Nem, nagyon-nagyon szar példa lesz.
1: Igen.
0: De mindenki be tud...
1: Eddig is az volt az összes példa.
0: Tudom, persze.
1: Ez csak egy ilyen kis bántalmazás most. Tudom.
0: Igen. Hát majd ezt is feldolgozzuk, hogy ezt miért csinálod. Na figyelj, de hogy mindenki be tudna menni a munkahelyére gyalog. De mégis a BKV által...
1: Nem egy gyorsan.
0: Üzemeltetett... Nem, most várjál, meg vagyunk vele, ugye? Tehát a személyes előny miatt.

0: Kinek ebben, igen, gyorsabb a BKV. Előny. Hát az, hogy gyorsabb, nem kell gyalogolni.
1: Ne viccelj, hát.
0: Teljes, akkor az a személyes előny, hogy többet alhatsz. Ez most
1: ez
0: akkor
1: ez a normális, hogy aludjál.
0: De meg vagyunk ezzel a BKV, és például, figyelj, mindjárt mondom az analógiát. Tehát itt ugyanaz történik, hogy megtalálják a személyes előny. Ő is el tudna menni vízisíjelni, maradjunk az én példámnál. Mm-hmm. Tudna bérelni vízis, büdös életben nem menne el. De így, hogy, így, hogy társaságban csinálják. Hát köszönöm, hogy a vízisít ragadtad ki belőle. Természetjárnival ugyanilyen jól működik, tehát hogyha az, hogy társaságban van, hogy nem egyedül kell, hogy van egy plusz motiváció, hogy elinduljon, mert várják őt, tehát ez mind jó. Köszönjük szépen azoknak, akik ezt csinálják, és jól csinálják.
1: Hát erre valók a baráti társaságok, amik tök működnek, a helyi lokális közösségek, amik közösségi programokat csinálnak, és ez önszervezőleg ez működik, ez egész világ így működik, a falukban, a városokban, bárhol. Itt az a probléma, hogy vannak olyan emberek, akik önjelölten kijelölik magukat, hogy ebből csinálok pénzt, aztán vagy coachként, vagy akárkiként, egyszerűen összegyűjti célcsoportilag, marketingizálva az egész világot, hogy itt van egy olyan réteg, akiknek el tudok adni egy szolgáltatást, és az nekik jó lesz, és nincs rá szükségük, mert amit te is mondtál, ez egy tök jó dolog, és így tudna működni az egész világ. Ez majd folytatom.
0: Oké, reagálni kell erre, de akkor most én jól értem, hogy itt igazából te ketté bontod ezt a szolgáltatást, tehát vannak az önjelöltek, akik egyébként sarlatánok a te megfogalmazásodban, de elismered, hogy vannak olyanok, akik ezt jól csinálják és segítik az embereiket?
1: Abszolút. Okay. De nem kapnak érte pénzt. Itt a lényeg, a pénz a lényeg.
0: Megérkeztünk.
1: A te haverod az nem kap érte pénzt, elosztátok.
0: Dehogy nem
1: 16,
0: kap. Dehogy ne kapna.
1: A vízisi bérlést.
0: Javaj a törést. Dehogy nem kap. Ha persze, hogy kap.
1: Mi, ő még lesz, hogy tőletek pénzt?
0: Persze.
1: Hát akkor menjen a picsába, ne viccelj.
0: De miért? Foglalkozik miért? Vele, dolgozik vele.
1: Mi se foglalkozik vele? Hát
0: dolgozik
1: hát
0: vele.
1: Ez az életének a lényege, hogy foglalkozik dolgokkal, a barátaival, az ismerőseivel. Hát,
0: de van olyan része is. De igen, de nem pénzért foglalkozik vele.
1: Akkor mégis nulláltam az előző rokonatodat, ez a társaság volt, ez semmibe veszem.
0: Igen, tehát oké. Tehát most érkeztünk meg, kedves hallgatók, az előbb már beharangozott antikapitalista jambori kellős közepére, előadunk, Skofelza.
1: Nem tudod megcáfolni, de nem baj.
0: Semmi baj, nekem ezzel nincs. Én értem, amit mondasz, és én is sokáig voltam azon az úton, amit most te mondasz, hogy hát, bazd meg, hát várj elnézést. Mégiscsak már, hogy nehogy már, de miért? Most inkább már ott vagyok, hogy mindegy, legalább csinálja, és van, akiknek ezzel ad előre haladási lehetőséget.
1: Nem tudom, összefügg azzal, de lassan megint zenélnünk kell, mert még mindig van két zenénk, és már nagyon elment az idő. Ez tök jó, amit mondasz. Én is, amikor elmegyek a bükkbe, nem lehet meg föl, illetve fölmegyek a bükkbe, mert...
0: Igen. A testi viszonyatot próbáltad éppen,
1: igen,
0: de nem.
1: Igen, tompítani ezt a dolgot.
0: Igen.
1: Szóval összejünk a haverunkkal, elmegyünk, és jelen vagyunk egymásnak. Kész. És eszem ágába sincs soha, amíg jön, mint 6-7 haverom, hogy belépősz egyek tőlük, vagy nekem valami hasznom származon az
0: égből. De ez nagyon jó.
1: Hogy jönnek az emberek, és elvegyünk, és fölmegyünk az oszlát tetejére.
0: Figyelj, és ezt idegenekkel meddig tudnád csinálni? Tehát idegeneknek is szerveznél ilyen túrát?
1: Idegenek szervezek most egy ilyen túrát.
0: De rendszeresen, tehát, hogy...
1: Évente egyszer.
0: Nem. De most képzeld el, várjál, bocsánat, pillanat, tehát, hogy elkezded az idegeneknek, a barátaidat most hagyjuk, úgyis az az egy van maximum, de... Igen, tehát ezt úgy kell, hogy megyünk ketten a bükkbe.
1: Aki akar a barátom lenni, az írjon üzenetet a
0: igen,
1: kommentbe, és
0: akkor megjegyzésbe írja be, hogy
1: mennyit eszik számon.
0: Gumipiramisokat nem fogyaszt. Jó, tehát, hogy elkezdesz ezzel foglalkozni, rájössz, hogy erre van igény. Közben dolgozol a rendes munkahelyeden, ami most legyen az, hogy te BKV-sofőr vagy, mert az előbb már ezt megénekeltem, úgy most teljél az jó. Aztán azt teszed észre, hogy már a teljes szabadidődet kitölti az idegeneknek történő, jófejségből történő túraszervezés.
1: BKV sofőr, nem értem.
0: Akkor előről.
1: Mi rosszul hallottam?
0: Nem, igen. Tehát, hogy neked van egy állásod, BKV sofőr vagy.
1: Igen.
0: A barátaidnak szervezel bükki túrákat. Ha? De aztán kiderül, hogy a barátok barátait is ez nagyon érdekli, azt is te szervezed, de nem kérsz tőlük pénzt, mert hogy nem kell. Majd egy idő után azt teszed észre, hogy akkora igény van erre az egészre, ha? Hogy te gyakorlatilag
1: Igen.
0: Ezzel már több időt tudnál eltölteni, mint a buszvezetéssel, ahonnan a pénzt kapod.
1: Aha.
0: És akkor azt mondod, hogy oké, most nem hagyom még ott a BKV-t, de az nem járja, hogy én hétvégén nem a családdal vagyok, hanem most már tényleg vadidegeneknek szervezek bűki túrákat, akkor legalább ez kompenzálandó ezektől az emberektől, ha nem is sokat, de egy pici pénzt elkérek az időmért cserébe. Nagyon messze van ez a gondolat?
1: Messze, messze.
0: Na.
1: Mondjuk a saját költségét megtérintik, esetleg az még belefér, de hogy ebből bármi hasznot végezi, az már átlendül ebbe a világba, amikor a pénzért csinálsz mindent. És okay. Akkor azon kezdesz agyalni, hogy legközelebb összejön ez a 20 ember, mert hogyha csak 18-an össze, akkor már buktál 10 000-et, és akkor inkább a családdal lennél, de inkább a családdal legyél, ez kész.
0: Oké. Na, hát itt a vállalkozó és a beosztott archeotípusát láttuk.
1: Zenélünk, aztán jövünk vissza.
0: Jó.

0: Hallgass a szívedre, keressen a te minket. Zug Rádió, Zugló hangja.
1: Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas, mamas, mamas, mamas, baby mamas, mamas. Yeah, go like this.

Fáradt vagyok, aludnom kell. Mi van máshol, nem érdekel. A hang meg a fény, maradjon ki. Becsukom az ablakot.

nem tudom még, meddig lesz így, de ma ez kell, hát ha segít. Amíg nem hívlak, ne is keres, senki akarok lenni.

is nagyba megy már a jelvénygyerek, és a furcsa nemzetközi terefere. Wow.

Akadtott sok más fiú is különnek talán, nekem mégis Lali kellett, ez már nem talán. Lali kicsit, hogy is mondjam, múja volt és lusta, s mint egy mai patópál, csak egy ráérünk újta. De mert ha a kisfiús volt, s fétegsége édes, nyomva hozzá láttam én a gyerek neveléshez.

0: történt? A csoda. Lali hős, Lali nős, a Lali.
1: A Lali!
0: Jól esik ezt hallani, hogy férjem uram lett Lali.

Köszönjük szépen! Kopaszkodjon!

szorra, hogy piros. Csak balra előz, a seprű jelzi ezt. És bár nem ivott senki semmi szeszt, de fékezni már s kitérni nem lehet. Ez egy közlekedési jobb eset, mert puff,

0: Hallgass a szívedre, keressen a tem minket. Zug Rádió, Zugló hangja.
1: Utálták a RMS-ek állítólag.
2: Ezt a számot? Ha? Nem csodálom.
3: Én úgy látom, hogy nem megy a te mikrofonod. Ez hogy lehet az?
2: Nem megy. Most milyen jó. Akkor vegyük az egészet előről.
1: Ez itt a Rock Depó, a Dunajvárosi Flótások műsora. 40 év távlatából követjük, most újraéljük a gyerekkorunkat, Filotás Lili és Koff Elza, és majd különleges témával fogunk foglalkozni, ilyenkor kell elkapcsolni a hallgatóknak, amikor ilyen közhelyes körmondatokkal kezdődnek a műsorok. Mégpedig az önjelölt kócsokról fogunk beszélgetni egy órát, és hoztunk 4 zenét is, és meg kell mondjam, hogy nem indul túl jól ez az év, és tele vagyunk feszültséggel, hiszen az első adásnak a fele elszállt, aztán újra kellett venni a második adás. Nem tudtuk fölvenni, mert nem tudtam összedugni a zsinórokat a géppel, és nem is segítettél ebbe, tehát ez sikerült.
2: De tök hülye vagyok hozzá.
1: Igen. Na és az a kezdeném, hogy hogyan működsz, el kell mondanod, amikor valami probléma keletkezik, valami elakadásod van az életedben, mondjuk, amikor nem sikerül kétszer se a Rock Depót fölvenni. Hogyan vezeted le ezt a dolgot, és hogyan próbálsz afelé menni, hogy következőleg jó legyen?
2: Hát ugye a kudarc tűrő és feldolgozó képesség szerintem az önbecsüléssel valamelyest összefügg, én azt gondolom. Tehát egy erős alappal rendelkezel, bízol önmagadban és megfelelő számú sikerélménye vagy fölvértezve, akkor nem feltétlenül, és biztos vagy magadban, akkor nem feltétlenül esed össze, mint a tejszínhab, hogyha valami nem sikerül, hát hiszen ez nem sikerül, de nem kérdőjeleződik meg még az önmagad nagyszerűsége vagy tehetsége. Én egy ilyen alkat vagyok egyébként szerencsére, tehát engem viszonylag nehéz kimozdítani középről, vagy ha sikerül is, akkor viszonylag hamar visszatalálok oda.
1: És van egy ilyen skill, akkor ezek szerint, hogy amikor valami kudarcba vagy, akkor elő tudsz húzni egy olyan sikerélményt, amiből tudsz táplálkozni, és úgy érzed, hogy azt a kudarcot meg tudod oldani, és akkor a zsinórokat össze lehet dugni legközelebb. Tehát nem kell ezen sokat vetyengeni.
2: Igen, de nem így függ össze a kettő, tehát nem kell valami sikeresre gondoljak, hanem...
1: Te mondtad az előbb.
2: Igen, de nem az a megoldó kulcs, hogy most akkor én arra gondolok, hogy ugyan nem tudom összedugni a zsinorokat, cserébe ugye meg se próbálom, önismeret, de annyi minden másban vagyok, mondjuk talpra esett, vagy ügyes, vagy nem tudom, hogy micsoda, hogy nem magamat dicsérjem, hogy és akkor mi van, hogyha nem tudom összedugni a zsinorokat, úgy, hát attól én még ugyanolyan értékes Filotás Lili vagyok, vagy így, érti?
1: Tudsz horgászni, és akkor ez
2: például
1: jó,
2: igen.
1: Hogy ki tudod fogni a halakat, de közben nem tudsz zsinórokat dugdosni.
2: Igen, de nem zavar.
1: Aha. Na, hát akkor az önjelölt kócs, ugye a kócsnak az a jelentése, mert ez egy idegen nyelvű szó, hogy edző.
2: Hát és ugye
1: innen kéne elkezdenünk, hogy...
2: Tehát ez a kocs, kocsiból jön, a kocs, mint település, azt tudta.
1: Van ilyen is.
2: Hát, de nem, ez a sofőr, a kocsi, a kócs, ez az.
1: A kocsi az kocsi.
2: De hogy innen van a szó maga.
1: De a coach az meg az edzőt jelenti.
2: Etimológiából azt jövő héten újra vesszük.
1: Mindenképpen a leírásban meg lesz, hogy kinyerte ezt a pár
2: barátot. Igen.
1: Szóval edző, mikor találkozt először az, hogy edző? Sportba, vagy hát tanulásba?
2: Hát rendszeres meccsre járó vasas szurkola vagyok, hát engem vittek már egészen. Már pocakba is meccsen voltam, csütörtökön születtem, hétvégén még meccsen voltunk. Akkor még ugye ellógtuk, mert anya nem vett kettőt, mert még nem jöttem ki, de hogy, és akkor az edzőt így viszonylag hamar sikerült nekem úgy képbe hozni, hogy mégis van. Persze, igen, meg vagyok
1: vele. De látom, arra gondoltam, amikor futottak a játékosok és gólt lőttek, hogy mögötte van valami edzés?
2: Én nem tudom, mi ennek a folyamata, hogy a gyerek hogy kapja ezt a dózist, és aztán hogy maradott. Biztos, nem az edző érdekelte elsősorban. Nem tudom. Meg sportoltam, okay, és ott is volt edző.
1: Megtalálni, hogy a Filotás Lili az
2: igen?
1: Hogyan edzette magát először? Mit edzett? Az agyát, vagy a lábát, vagy a...
2: Filotás, értem. Aha. Hát, hogyha fizikai edzésre gondolok, akkor a kis Filotás az focizott és úszott. focizott hobbi szinten, vagy ilyen a srácokkal, és úszott, próbálkozott tanulni versenyszerűen úszni.
1: Milyen edződ volt? Csak eljutunk, hogy megmondod, hogy amit kérdezek.
2: Az én, az úszó edzőm, Tumpek Györgynek hívták, aki foglalkozik az úszással régóta, annak ismerős a neve, olimpiai bronzérmes pillangó úszó volt a Gyuri bácsi. Egyébként rendes figura volt, néha kiabált, hanem többet, mert én lassan öltöztem.
1: Nem konkrét sztorit mondjam, de el tudnánk adni a műsort, hogy hogyan alázott meg téged, vagy ilyesmi.
2: Nem hiszem, hogy megalázott, de az tényszerű, hogy a 25-ös Tammedencéből, mikor először váltottunk 50 méteresre, és arra is emlékszem, hogy Margit-szigeten voltunk a sportúszodában, a nyitottban, és ott kellett hátúszás volt, ugye a fejünkön egy májkonzerv tele, egy üres májkrémes konzerv tele vízzel, és ugye úgy kellett úszni, hogy ez ne lötyögjön ki. És én azt ijesztőnek találtam egyébként a kis medence után a nagyot, és fél pályánál úgy mondtam valahogy az öregnek, aki ott sétált mellettünk, hogy én gondoltam, én megállnék. És akkor rám kiabált, hogy az anyát hét szentségét, és akkor nagyon megijedtem, hogy ennyire gazdagok vagyunk, és tudtam, hogy egy van. Az ismeretlenben rögtön bemondta, hogy hét. Úgyhogy igen, ez volt az első, nem volt megalázó. Kicsit megijedtem, mert a nagy darab felnőtt férfi kiabált velem, de úgy igazából én azt gondolom, hogy a 7 centiméteres poén, ami tényleg megszületett annyi idősen a fejembe, az elvitte ezt a sztorit.
1: Nekem Bártfai Pista bácsi volt a tiszafüredi Vasas Szövetkezeti Sportegyesület.
2: Nincsenek véletlenek.
1: Serdülében.
2: Nincsenek véletlenek.
1: A színére már annyira nem emlékszem, de biztos nem piros-kék volt, de lehet, hogy az volt. De nekem inkább ilyen élveztem az egészet, de nem volt ilyen edzőtudatom, hogy most edzésem vagyok, hogy most ettől jobban fogom rúgni a labdát, vagy gyorsabban fogom futni a 30 métert, vagy ilyesmi.
2: Hát kérdődöm nekem...
1: Mi a célod, amikor az edzés...
2: Gyerekként?
1: Edzőként, edzővel kontaktban vagy.
2: Gyerekként kérdezed?
1: A gyerek.
2: A gyerekként a szüleid visznek edzésre. Hát jó esetben élvezed, de szóval... Ha azt mondod, hogy szeretem, még az is kérdés, hogy ugye ez nekik szól, vagy te tényleg szereted, úgyhogy nem tudom.
1: Mm-hmm. És később jártál konditerembe például?
2: Hát ha kétszer próbálkoztam ezzel a dagunalmas valamivel, én azt nem tudom csinálni. Sőt, azok jártak rosszul, akik mindkétszer elkísértek, mert az onnantól kezdve, hogy unom magam, én szétrolkodom. Tehát, hogy akkor senki nem edz. Senki, mert akkor röhögünk, vagy menjünk a francba.
1: Én egyszer még Debrecenben jártam konditerembe, amikor valami ingyenes jegyen ajánlottak az egyetemistáknak, ennyi volt az összes, de én mindig csodálom, mert ahol lakok, ott van egy konditerem, de nem lehet belátni, csak a fejüket lehet látni, ahogy mész az utcán.
2: és ez elég? Elég neked?
1: Dugom fejekkel, és ott el vannak, kondiznak. Szóval nem, ami arra akarok próbálni kiugadni, hogy...
2: Na jó lenne már, mert eddig csak beszéltünk.
1: Jó, hát még csak 10 perc, vagy 8 vagy 7. Szóval, hogy mi viszi rá az embert, hogy edzőhöz forduljon, most itt a fizikai vonalon mentünk rá, mi visz rá vajon ezeket a konditerembe járókat, hogy nagyobb legyen izmuk vagy lábuk. Jobban nézzenek ki, jön a tavasz, jön a nyár.
2: Sokféle motivációjuk lehet egyébként. Nem feltétlenül esztétikai, de biztos az is megvan. Önbecsülés, magabiztosság.
1: Az önbecsülés, hogy kockás a hasam.
2: Tud segíteni, igen, tehát hogy a magabiztosságban biztos közrejátszik. De az is lehet, hogy egészségügyi oka van. Nem?
1: Lehet. Nyugodtan vett fel a telefon.
2: Abszolút nem. A Revolut jelzett be a telefonomra, csak ahogy mondjuk a hallgatóknak, és nagyon szomorúan látom, hogy nem azért, mert utalt volna valaki, pedig a lehetőség meg van teremtve.
1: Ja, most voltam Nápolyba, képzett egy 5 hete,
2: és kiszámolja.
1: Nem szabadították föl a Vespa bérlésnek a nem tudom miért.
2: Kaució.
1: És már írtam nekik, de nem tudom.
2: Hát még használják egy kicsit a pénzedet, megforgatják.
1: Ez az elakadásom most az életben, hogy lehet, hogy valami coachhoz kéne elmennem, hogy ezt hogyan tudjam valahogy. Mert ugye az a baj, hogy a hitelkártyámat föl kell tölteni hónap végén, mert különben leszívja a nem tudom mit. Úgyhogy remélem 23-áig kifizeti a Vespa-pont.
2: Na, de mi van ezekkel a coachokkal? Mit szeretnél
1: szóval
2: tőlük?
1: Akkor ezt kéne valahogy megbeszélnünk, hogy...
2: Na, beszéljük.
1: Miért nem becsüli magát egy duci pasi vagy csaj? Miért foglalkozik azzal, hogy a különböző magazinban látott ideális testképnek megfeleljen, és miért gondolja azt, hogy akkor lesz ő egy magabiztos, meg önbecsüléssel rendelkező ember, ha egy olyan képet lát tükörben, amit a Vogue-ba vagy a Playboy-ba.
2: Hát én, mint ugye itt a fókuszcsoportod kimagasló duci nő alakja, ezt el tudom mondani, hogy ez hogy van. Na. Hát azért, mert ilyen világban élünk, sőt egyre inkább ilyen világban élünk, a külsőségek határoznak meg rengeteg mindent az életünkben.
1: Miért ez határozza meg?
2: Mert ilyen a világ, azért, mert mindenki azt látja, és ugye ez a zsebedben lévő mini világ, ez a telefon, az internet, a gondosan beállított felvételek, az egy nap 8 órát sportoló hölgyek, urak teremtenek egy olyasfajta idolt, amit mindenki igyekszik követni, hiszen ez folyik a csapból is, és most nem akarunk ugye messzire menni, mert nem szeretnénk, sőt nem is akarunk nagyon politizálni, mert nem szoktunk.
1: Vagyunk, meddig menjünk?
2: Nem, csak annyit, hogy gyakorlatilag ugye, amit elég sokszor elhangzik, amit elég sokszor látsz, amivel sokszor találkozol, az egy idő után reálissá válik számodra, tehát elkezdesz benne hinni, hogy te tényleg olyan kell, hogy legyél. És akkor most ezt nem...
1: De az egész csak a kommunikációról, a marketingről szól, hogy ez el legyen terjesztve ezek a testképek meg mindenek, és akkor
2: így van.
1: Mindenki el felé menjen?
2: Hát igen, de ez is tudod olyan, hogy az ideál azért változott az idők folyamán. A képzőművészetben rengeteg telt karcsú hölgyet látunk félmeztelenül a Habok partján, nem tudom én, szóval meg vagyunk ezzel, ugye? Ahhoz képest most nem úgy nézzük, nem arra mondjuk, hogy szép. Tehát most éppen ezeknek a...
1: Hát mások azt mondják, hogy nem azt mondjuk arra, hogy szép, és akkor itt te sem mondod azt arra, hogy szép.
2: Hát most a közizlés, hogy hogy alakul ki, meg nyilván egy nagy átlagról beszélünk, de ezt nem kell nekünk most szerintem megfejteni, mert hogy ez van. Tehát ezt mind a ketten tudjuk, csak te most valamiért nem akarod érteni.
1: Hát próbálom belőle kihozni, hogy ha 2 éve gyerek lennék, akkor valahogy megértsem ezt az egészet, hogy hogyan működik. Na, és akkor azt mondja a csávó, aki szeretne nagyobb vádlit, hogy elmegy, és akkor úgy ítéli meg, hogy elmegy az edzőterembe, és nem nő a vádlia, és akkor elmegy egy edzőhöz, és akkor edző azt mondja, hogy most egyél így, meg ennyit, 10 percet lábazzál, meg 8 percet kezezzél, meg nem tudom, mit csinálja. Nem foglalkozunk a pszichológusokkal, meg a pszichiáterekkel, hanem az önjelölt kócsokkal, akik ebből meglátták azt a lehetőséget, ami itt a pénzt jelenti szerintem. Na, én... erről fogunk 40 percig még beszélni, újra és újra.
2: Igen, hát akkor megérkeztünk, én úgy mondtam, jól sejtettem én, hogy tényleg egy antikapitalista dzsemboriba csöppenek itt, engem, olyan. Tehát igen. Úgy most a piac, nem vagy te kivélkülve, ugye? Uh-huh.
1: De tojást szeretek vásárolni, hogy mire gondolsz?
2: Azt tudom. Itt a húsvét. Figyú, az van, hogy én azért itt árnyalnám. Sok esetben kell egyébként a külső tekintély, vagy nem tudom micsoda. Én magam példáját tudom hozni. Van otthon mondjuk... volt futópad, meg ellipszis tréner, meg mindig hozzá tudnék nyúlni.
1: Van olyan vetél ilyeneket?
2: Van.
1: Ja?
2: Van.
1: Nem dobtad ki?
2: Nem, mindegy. Magamtól nem azt mondom, hogy nem visz rá a lélek, hogy használjam, de semmiképpen nem olyan rendszerességgel. Tehát nekem könnyebb például akkor sportolni, hogyha én elmegyek valahova, és ott maga az elindulás már gyakorlatilag ebbe belevisz. De otthoni környezetben egy picit nehezebben birkozok, ezzel mindig van más csináljak. Úgyhogy, és azért sokan vannak így ezzel, most visszatérve a vádlinövelésben sikertelen emberedre, aki elment a személyi edzőhöz mondjuk, mert szerintem ez lett volna a jó példa. Nem lehetséges, hogy valamit rosszul csinált, tehát ott nem feltétlenül lelki támogatást keres, hanem szakértelmet vásárol. Ugye ezt azért elhagyjuk ki belőle, tehát ez könnyen lehet, hogy magadtól is el tudsz kezdeni valamit csinálni. Uh-huh. Mondjuk, ha azt mondom, hogy fuss el, édes szívem, zsírégető tartománynak megfelelő púzus számmal, akkor valószínűleg gyorsabban futnám, mert azt gondolod, hogy de és akkor itt jön a szakember, aki azt mondja, hogy hát annyira ne siessünk, mert itt ez már nem a zsírégető tartomány.
1: Tehát akkor
2: ért maga engem?
1: Tehát akkor önjelölt kócsok, akkor lesz szakember ezzel őkhez?
2: Én azt mondom, az önjelöltet ugye ezt eleve te akasztottad rájuk, egy nagy csúnya általánosításban vannak ők szegények jelen pillanatban, de hát én most éppen mentem őket azzal, hogy valószínűleg ezek az emberek tudhatnak olyat, amit az ügyfeleik nem.
1: Na, különböző halmazokat hoztam itt létre
3: adásmenetbe.
2: Matematikai 10 percünk következik.
3: Azért remek ez a műsor, mert óriási felkészülés van mögötte.
2: Azt azért nem mondanám.
3: Van olyan, hogy test és életmód pócsipor.
2: Na, ez milyen jó hangzik.
3: Van egy üzleti guruk-szerű gazdagodásos coachság.
2: Igen.
3: Akkor vannak az önfejlesztő ilyen life coach vonalak.
2: Igen.
3: Akkor vannak ezek a MLM közösség, ilyen államépítő vonalak. És van még a marketing, mint magic vonal.
2: Most figyelj, ezeken még...
3: Én ezt az ötöt választottam ki. Hogy
2: de ezeken még szeretném menni egyesével, vagy már az elején elmondott, hogy melyikeket gyűlölöd a legjobban, csak azokról beszélünk.
3: Nem a gyűlölet itt a lényeg.
2: Na persze, nyilván nem. Na nem, de, melyikeket gyűlölöd a legjobban?
3: Ez az ipar, ami így kialakult valamikor, ez szerintem nincs rá szükség. Ez lenne a konklúzió.
2: Ide fogunk elérkezni?
3: Végre fogjuk majd ezt bevágni, hogy ne lőjük el a püskaport.
2: Jó, oké. Figyú, szerintem válassz egyet most, légy szíves, hogy melyik csoport halmazzal kezdjünk. Kérlek.
3: Hát igen, a kapitalizmusnak az omegája ez a gazdagodásos történet.
2: És akkor melyik halmazzal kezdjünk ezek közül?
3: A gazdagodással.
2: Jó, oké. Zenéljünk, és utána jöjjünk vissza gazdagodni.

0: Na hát pillanat, várj, csak annyit szeretnék mondani, hogy itt a zene után vegyük észre, nyilván nem véletlen a zene választása részedről. Szóval boldog emberekről énekelt az R.E.M.
1: Uh-huh. Oké, de ez egy ilyen fricska?
0: Nem, feltétlenül nem tudjuk eldönteni. Uh-huh. Nézzük meg, hogy gazdagodunk a
1: kis... De R.E.M.-esek azt mondták, hogy ez egy hulladéknóta, és
0: egyébként...
1: és nem is értették, hogy miért zenéne, de ez a B-52-os csaj miatt lehet, hogy megengedőbbek voltak, hogy...
0: Hát ő nagyon, de várja, ő nagyon nagyokat tudott menni ilyen izékben, ilyen kis koprodukciókba.
1: Igen?
0: Hát hogyne, hát az Iggy Poppal is van neki egy, ugye a Candy, szerintem zseni.
1: Jaj, hát az óriási. Azt játszottuk már?
0: Nem, de majd akkor legközelebb.
1: Jó. Na nézzük ezt a gazdagodásos történetet. Mi a kiindulása az egésznek?
0: Hát te írtad az őket össze, mit tudom
1: én. Én nem az enyémnek, hanem azt mondja, hogy van egy család, érdekélnek, melóznak, este megnézik a barátok köztet, meg megisztek a hat sört, meg nevelik a gyerekeket.
0: Hát ez egy magyar család lesz, úgy tűnik.
1: És akkor azt látja, mint tudom, a cápák között, meg mindenféle különböző ilyen üzleti gurus akárkiknek, hogy hogyan csináljon lóvét, és hogyan lehetne. De ezzel már is így belépnek az ő életükbe, és azt mondják, hogy te nem vagy jól azon a helyen, és ő nyugodtan hazamegy, megissza a sörét, gyerekének meghallgatja a töri dolgozatát, a dualizmusról, foglalkozik, jelen van, és egyszerűen azt kapja, amit te mondtál, a Vogue magazinban kapja a csaj, hogy lehetne szebb a melle, hogy neked szükséged van több pénzre, hogy te boldogabb legyél, hogy te az önbecsülésed, a én képed frankó legyen.
0: Hát szerintem te valami szűrőn keresztül nézed ezeket a műsorokat. Ez nem erről szól.
1: Minden szűrőn keresztül.
0: Nyolc, persze. Igen. De ez nem erről szól. Tehát a cápák között nem azt mutatja be, nem azt próbálja elültetni a nézőbe, hogy ugye...
1: Ne kapaszkodj bele a cápák között műsorban.
0: De jó, annak példáján keresztül. Tehát pontosan arról szól a dolog, hogy a vállalkozó az egy külön dolog. Tehát vannak jellemzően alkalmazottként jól funkcionáló emberek, és vannak vállalkozó emberek. Ez két teljesen különböző személyiségtípus szerintem. Tehát a legfőbb kérdés egyébként, hogy melyik oldala kerülsz ebbe a dologba, hogy bevered-e vállalni annak a kockázatát, hogy a saját fizetésedet neked kell megteremteni. Ez sok embert megijeszt. Ők nem fognak vállalkozni.
1: De mindenki ezt csinálja, ne viccelj. Hát aki elmegy alkalmazottként,
0: igen.
1: Bevallja a kockázatot, hogy dolgozok és pénzt kapok érte.
0: Igen, de nem őt nyomja annak a terhe, hogy megkeresse ezt a pénzt. Az ő munkájával hozzájárul a vállalatnak, vagy nem tudom minek a bevételeihez és mindezekhez, amiből ő fizetést kap, de ez még mindig nem egy ment, tehát nem ez a ment. Ezt érted szerintem, hogy ez egy mentális teher lehet annak, aki ezt nehezen dolgozza föl. Ettől sokan megijednek.
1: Aztán... Csinálja,
0: nem kell csinálni. Érzi. Pontosan, tehát, hogy így van, én is ezt gondolom, hogy aki nem bírja ezt, nem alkalmas, ez ne csinálja, és rendkívül sokra becsülöm a minden egyes vállalatnál a második embert, mert szerintem az még lehet, hogy hasznosabb is, mint az első, vagy érted, amit mondok.
1: Mint a sikeres férfi mellett a nő, ez hülyes.
0: Meg lehet így is közelíteni. Na szóval az a cápák között arról szól, hogy bemutatja, hogy melyek azok a vállalkozási formák, ötletek, megoldások, amik piacképesnek vannak ítélve, a már
1: hát
0: tapasztaltabb.
1: Meg, ez a piacképes.
0: Hát igen, de saját pénzét rakja bele, tehát szerintem ez tökre rendben van. Tehát ez nem egy beszavazó show.
1: Ilyen kócsik, akik ilyen fordul hozzá, akkor így elengedhetjük ezt a dolgot azzal, hogy vannak olyan vállalkozó típusú emberek, amit te bekonfigurizáltál, hogy ők nekik tud segíteni ez a kócs, hogy hogyan foglalkozzon a munkatársaival, hogyan foglalkozzon a beszállótőjével, a pénzügyi problémák kezelésével, a likviditási akár.
0: Igen, nem tartom egyébként rossznak, hogyha ez a kócs, most hogyha ezekről beszélünk, saját példáján keresztül bemutatva is hiteles, mert már sikeres volt, és valamilyen szakterületét vagy területét a gazdaságnak.
1: Na, megcsinálta a semmiből egy vállalkozást, hát a kócs, hát innen indul az egész, nem?
0: Hogy? Bocsánat, arra úgy.
1: Megcsinálta a semmiből, hogy magának legyen egy munkahelye.
0: Hát de nem csak legyen,
1: mert rámegy ezekre az emberekre, akinek megmondja azt, hogy te nem jó vezető, vagy nem jó vállalkozó
0: jó,
1: vagy.
0: Itt már tényleg nem a, jó, ez már tényleg nem a cápák között, úgyhogy valóban én még gondolatot leragadtam, de üzleti kócs is egyébként én...
1: Te voltál már üzleti kócsnál?
0: Nem. Uh-huh. Nem. Marketinget már tanultam, de ugye az nem pont ez a vonal. Uh-huh. És meg közgazdaságtan, de az sem ez a vonal. Hát figyelj, valakinek a tapasztalat sokat tud segíteni. Ugye két dolog lehetséges.
1: No.
0: Végig, ha nem vagy született tehetség, mert olyan ilyenek is vannak, ezt azért ismerjük el. Tehát, hogy a kis zsiger...
1: A zenében, akik hallják a zenét?
0: Igen, akik, nem, az üzletéletben, akik teljesen mindegy milyen...
1: Abszolút hallók, eszembe jutott.
0: Igen, teljesen mindegy milyen mértékű vállalkozás véve ösztönösen jól nyúlnak a dolgokhoz, és sikeresek. Van, akik ezt ki tudják járni, bukdácsolások árán el tudnak oda jutni, hogy sikeressé válnak, és akkor van az, aki azt mondja, hogy figyelj, én ezt annyira nem tudom, meg nem szeretnék ezzel sok időt meg pénzt veszíteni, inkább meghallgatom azt, hogy lehet ezt csinálni. Én szerintem egyébként minden ilyen olyan, mint a gyereknevelés. Hát el tudják neked mondani mások, hogy hogy kéne, de közel se biztos, hogy a te gyereked arra mindig úgy fog reagálni, arra az se biztos, hogy te személy szerint arra a tanácsra, annak a végrehajtására, annak a jó alkalmazására alkalmas vagy. Tehát én azt gondolom, hogy ezek eszközöket adnak, irányt mutatnak, és akkor a tehetségesebbek ezt megtanulják a maguk módján üzemeltetni, akik meg a sorkövetőt szóról-szóra, betűről-betűre viszik, azoknak vagy bejön, vagy nem.
1: Csak azt mondod, hogy...
0: Igen, azt.
1: Ilyenkor mindig belezavarsz.
0: Igen, akkor, tudom.
1: És akkor nem tudom, hogy a gondolatomat hogy kerítsem elő. Hogy azt mondja a vállalkozó, akik vannak problémái, mert különböző problémái vannak a vállalkozás menedzselés, és lehet, hogy nem is való neki ez a szakma, akkor nem. Azt hallja a hirdetésben, meg akárhol, hogy van egy ilyen coach, aki nekem segít, és akkor megteszek valamit ezért, de nem nagyon bízik benne, csak úgy érzi, hogy mivel ez a szolgáltatás így van, akkor igénybe veszem, és megteszem azt, hogy hát, ha jobb lesz, és mondjuk tompul kicsit az én rossz érzésem, amikor vezetem a vállalatot, vagy a vállalkozásomat.
0: Hát azért vannak nagy mentések, tehát azért láttunk azért már olyat, hogy valaki a bukdácsolásból egy erős felállásba kezdett, tehát hogy tud segíteni egy ilyen, és nem is feltétlenül nem is feltétlenül azt ismeri be a jó ember, hogy neki nem megy, és ezért kell, bár az nem, ha nem megy és beismered, akkor előre vagy, hanem egyszerűen, amit az előbb is mondtam, időt, pénzt spórol vele. Tehát befektet valamibe. Tudást veszünk. Nekem egyébként, az elején kérdezgették kedves Elza, hogy mi a helyzet velem, nekem nem esik nehezemre tanulni. Már úgy értem, hogy valakitől tanulni. Valaki nem fordul képzőhöz, legyen ez bármilyen, mert nem tudom miért, mert gyengeségnek fogja föl, büszkeség, nem tudom miért. Én nekem soha nem okozott problémát kérdezni vagy tanulni, sőt, de alázattal tudom tenni.
1: Mindig meg voltak neked ezek a kérdező partnereid?
0: Mindig kerestem, igen. Tehát, hogyha valami terület érdekelt, én nem tudom, én jártam, van egy csomó szakmám, de például most mit mondjak? Szerettem volna fallabdázni, mert tetszett a játék. Hát nem gondolod, hogy én ott magamnak ütögettem azt a izért kaucsuklabdát, elmentem edzőhöz, jártam hozzá két évig. Puk.
1: Nem elég volt megnézed a Piadona filmet, amikor dobálták a labdát.
0: Hát az is fallal és labdával történik, de szerintem így, az egy másik. Az a Hámon Serrano nem ebben a sportban volt erős, mint ahova én jártam.
1: Akkor ez a megközelítés, hogy több pénzed lesz, akkor klasszabb lesz az életed, akkor ez nem erre vonatkozik, hanem megvannak ezek a vállalkozók, beosztottak és azoknak.
0: Hát egy kis kitekintés most a családra. Ugye én nagyon sokáig gondoltam azt, hogyha a gyerekeink, tehát attól, hogy sikeresek, attól majd boldogok is lesznek, amiben szerintem azért nagy átfedés van, de azt elfogadom most már, vagy elismerem azt a tézist, hogy nem attól lesz valaki boldog, hogy sikeres. Bár mondjuk, ha sikertalan, akkor meg könnyen lesz boldogtalan, de na, szóval a siker, az nem baj, mert az épít, de hogy lehet nem kimagasló sikeresen is valaki nagyon boldog.
1: Na nézzük ezt az életmód testipart, ami a legnagyobb vicces számomra.
0: De várjál, most a leggyűlöltebb brigádot, a gazdasági kócsokat, azokat most kinyírtuk?
1: De nem, te használod a gyűlölt kifejezést, én nem használom.
0: Hát látom, én látom a szemedet, kedves hallgatók, nem látják.
1: Van még valami, Lilikém, ebből a témakörből?
0: Nem.
1: Azt... Valami poént felírtál neked a
0: nem, életben? Nem szoktunk. Azt nincs is fizettem, itt ülök egy levetett szemüveg és egy kikapcsolt mobiltelefon előtt. Ja, meg megittam már az éromat is.
1: Azt az enyémből.
0: Köszönöm szépen. Azt azért tessék elképzelni, kedves hallgatók, hogy ülök itt Skopfelva, Elza, Ilona, Beatrix-szel szembe. A kishölgy kiesik a szerepéből, mert ugye vagy 7 nyelven beszél, polgári családba született. A piac teremtette meg az ő jólétét, azt, hogy ezt a 7 nyelvet, meg azt a rendkívül széles családi kört, ugye Elzáék Németország, Ausztria, Skandinávia bizonyos pontjain rendelkeznek rokonokkal.
1: Dánia.
0: Skandináviát fedi?
1: Ez alatta van.
0: Vagy része. Na a lényeg az, hogy itt van ez a hölgy, aki az első, háború utáni első rádióadásban van megszólalt, ő jubilált, és egy katolikus magánzónak a lánya, uh-huh. És itt a piacot próbálja éppen elmagyarázni nekünk, hogy az rossz. Csak hogy micsoda egy kétarcú megközelítés?
1: Hát tudod, van az a pénz, amire azt mondok, amit akarok.
0: Ja. Ezt ennyi pénzt már én is szeretnék, de még mindig nem utalt senki nekünk. Na mondd.
1: Nem utalt?
0: Nem, még nem.
1: Nem néztem, elvezetettem az applikációt.
0: Ja. Na nézzük a testi part.
1: Na, hát azt mutatják nekünk, hogyha te karcsú leszel, és föl tudsz menni a létrán szuszogás nélkül, akkor te sokkal boldogabb leszel, ez a forrása. És nekem a kedvencem a Kassa Tibi ebben a vonalban. Nem tudom, mennyire ismered a munkásságát a Krisztálon kívül.
0: Mert vezet valami tévéműsort,
1: nem? Sokat jártál ilyen Krisztál koncertekre annak idején.
0: Ja, én nagyon. Én aztán de, igen.
1: De kérlek szépen egy olyan vállalkozást visz a Kassa Tibor, hogy árul mindenféle ilyen táplálék kiegészítőket, meg mindenféle kajákat.
0: De igen, mert ő fogyott egy időben, nem? Ilyen nagyon látványosan lefogyott.
1: Hát nyilván...
0: De mi Ozempix, vagy nem tudjuk, hogy itt használt valamit?
1: Nem lehet kövér, hogyha...
0: Hát nem jól néz ki.
1: A cuccba csinálja. De az a lényeg, hogy igyál. Ezt mondja. Rengeteg folyadékot igyál napközben.
0: És meg is bontok egy szent királyt.
1: Foglalkozz magaddal, a lelki világoddal. Nagyon jó hangzik a...
0: Balogh Levente is boldog lehet most.
1: Akart inni az enyémbe, és akkor...
0: Nem, én készültem, nekem 2 van, igen.
1: Akkor egészségedre.
0: Hú.
1: No.
0: Ez az igazi kombó.
1: Szóval...
0: Kassa Tibi feat, Balogh Levente.
1: Köszönjük szépen Kassa Tibornak, hogy így elmondta nekünk, hogy mit csináljunk. Foglalkozz a lelki életeddel, tehát mindenképpen legyen én időd, meg gondolkozz át napközben, hogy mi történik holnap, mi történt előző nap, akkor azt mondja, hogy egyél, csak bizonyos rendszeres időközönként egyél, hogy reggel, ebéd, vacsora, mindenki ezt csinálja az
0: egész életben. A legegyszerűbb ugye az egész nap, mert hát az mindenki elég rendszeres.
1: Nem, hogy reggel, ebéd, vacsora általában.
0: Igen.
1: És mellette vegyél dolgokat tőlem, nagyon sok pénzért, és most kitalált a legújabbat, azt is ránéztem, hogy piramisokat lehet venni, ilyen kis gumicukor piramisokat, és minden étkezés előtt vegyél be ezekből. És ennek van egy óriási csoportja a közösségi médiában, és minden posztjában azt írja, hogy szeretlek benneteket. Tehát a vásárlóit szeretlek benneteket, és ő a csenet családom. Na de mit csinál a csávó? Érted? Tehát azt te meg tudod csinálni, amit ő mond, tudsz sokat inni, folyadékot, tudsz rendszeresen étkezni, te is veszel kaját a boltba, tudsz időt foglalkozni magaddal, barátaiddal, stb. És ez semmi, érted? Ez egészen becsomagolja egy egész valamibe, és ebben rengeteg pénzt keres. És nagyon sokan, főleg túlsúlyos hölgyek elsősorban, beleugranak, és ha fogynak 4 kilót, meg 30 dekát, akkor érzik, hogy milyen klassz, ami amúgy is menne.
0: Jó, hát figyelj, egyrészt annyit jegyeznék meg, hogy te nekem gyanúsan tájékozottnak tűnsz. Kettő, ez volt az de egy. Kettő, várjál, miközben ezt így elmondod.
1: De ugyanez a Schobert Norbi,
0: de várjál, de, hát de azt észrevetted, milyen reklámot csaptál ennek a gumicukorevő brigádnak? Hát...
1: Igen?
0: Jó. Figyú.
1: Hát te meg a szápák köztös csávóna.
0: Azt sem én hoztam föl, de már bele kellett menjek. Figyelj, én azt gondolom, hogy ez alapvetően ez rendben van. Tehát, hogy, de tényleg ezt gondolom. Mit csinálunk itt? Ugye mi van itt? Kínál valamit, nyilván a marketing jó, tehát nem láttam még soha, de ha nagyon sokan követik, akkor valószínűleg a marketing rendben van. Ezzel behúzza az embereket, ugye? Uh-huh. És aztán lezárja, ezt ugye majd biztos lesz, mert láttam a jegyzetedben. Igen. Lezárás, meg...
1: Lezárás?
0: Igen, igen. És az emberek oda járnak. Mondok én egy másik megközelítést. Alapvetően keveset mozgunk. Te is, én is.
1: De miért baj?
0: Várjál. Hát nem, mert nem egészséges. De ha ez a jó ember csak annyit ér el, hogy valaki, bárki, akárki belekap, elmegy tízszer, pont 10 alkalommal van ő előrébb ebben a dologban.
1: De megy el tízszer.
0: Tehát a Kassatibihez gumipiramis tenni, vagy mit tudom.
1: Nem akarja, hogy mozogjál.
0: Ki?
1: Hát a Kassatibi nem akarja, hogy mozogjál.
0: De akarja.
1: Csak vegyél az ő tudszer.
0: De nem, a kettő azért együtt jár. Mozogjál, és persze van itt még mellette egy-két apróság.
1: Ezeket a postásig ki, amikor hozzá egy csomagot, vagy mi?
0: Aha. Ja. Szóval kell, oda gondolom én a mozgás. Vagy a táplálék kiegészítő, akkor meg nem tudom, nyomelemeket vízbe. Én nem értek hozzá. Csak azt mondom, hogy figyelj, ha valaki így tudja csinálni, csinálja így. Az, hogy vannak leleményes emberek, akik ebbe piacot látnak, meg lehetőséget, oké, csinálják. Ha nem jól csinálják, majd elbuknak benne. Ha jól, akkor meg a Kassatibi, meg jó a gumipiramis is.
1: De hát megint visszacsatolunk arra, amit mondtál, hogy mivel sokan mondják, hogy ez kell, mint a, mondják azt az axiómát, hogy a tehén szarad azért jó, mert 1000 légy rászáll, tehát nem lehet szar. Érted? Tehát ezt nyomatják bele, és látják a visszaigazolást, hogyha nem csipcezek egész éjszaka, meg nem csak vacsorázok egy hatalmasat, mikor hazamegyek, meg egész nap nem iszok semmit, és akkor ezek után látványosan 3-4 kilót fogyok, és akkor már is Kassatibit imádom. Tehát,
0: Figyú, volt ugye a román tornásportnak egy egészen jó időszaka a 80-as években, a 90-es talán még áthúzódott, és ott mondta az egyik edzőnéni, hogy lehet, hogy bácsi volt, bocsánat, igen, bácsi, hogy...
1: Nagy a Komanecs, meg ilyenek voltak.
0: Igen, hogy a légy szívesre még senki nem lett olimpiai bajnok. Tehát az élsportban is van egyfajta... A saját személyes motiváción kívül egy felettes akarat, ami amikor maga a sportoló magától elfáradna, megunná, nem tudom micsoda, akkor még mindig vissza tudják tenni a pályára. Mondjuk azt, hogy ezek a kócsok, vagy ezek a, nem tudom, pont ezt csinálják. Tehát ami nem megy magadtól, szeretnéd, de nem tudod, abban ő segít. Nekem nem ezzel van a bajom, de szerintem neked se, mert én azt mondanám, hogy ebből is vannak jók, akik eredményt is tudnak elérni a gumicukorevéssel, és vannak rosszak azok a sarlatánok, vagy a nem tudom, akik csak arra mennek.
1: Jó,
0: rá.
1: Azt állítom, hogy nincs erre szükség. Tehát itt nincsen fogyás olimpiai bajnok. Érted? Mert én tudom azt, a vízipólósok, meg a nem tudom kik, azok megölik magukat szinte idézőjelbe, és edzenek, mint az őrültek, mert ott van nekik a cél, hogy olimpiai bajnokok lesznek, és ez óriási siker lesz, és emiatt úgy eznek, úgy isznak, annyit edzenek, és mindenképpen szükség kell egy, aki rúgdossa őket. Nem mindenki Váci Zoli, mint a ismertük a vasat.
0: Szeretnék.
1: Egy cigizés kiment és rúgott 2 gólt, ez teljesen más egy olimpiai cím, de a fogyásban nincs olimpia.
0: Szeretnék visszautalni a Tumpek Gyuri bácsi az anyát hétszentségit mondatára. Ugye
1: a Széchenyi könyvtár videóját én raktam fel a YouTube-ra, majd nézd meg. Igen.
0: Oké, rendben.
1: Ahogy tudod, mit mondtam, hogy nem?
0: De lassan bútoltam, hogy jó, oké, de örülök és gratulálok is. Na figyú, de hogy kell lesz.
1: Affiliate marketing.
0: Nem mindegy, de tényleg úgy gondolom, hogy nem mindegy, hogy mitől, csak csinálja, ha egyedül nem tudja. Mert te azt mondod, te azt gondolod, hogy neked erre nem lenne szükséged, de én meg látom, hogy sok embernek meg van. Hát ne sajnáld már tőlük.
1: Én azt gondolom, hogy a Katazib egy önjelölt sarlatán, aki átverésből...
0: Ez nem a műsornak a véleménye. Ez Skoffer, ez a saját magától mondta, vagy valaki más belőle.
1: És baromi jól él, szegény, boldogtalan emberekből.
0: Én azt gondolom, hogy segít nekik valamiben, aztán azt, hogy ez segít nekik, vagy nem segít, azt maguk az emberek, akik a saját pénzüket teszik kockára ennek a dolognak a sikeressége miatt, ezt majd eldöntik. Hagyjuk meg neki. De mi lenne, ha zenélnénk?
1: Annyira aranyos vagy.
0: Igen, itt igen.
1: Ránézek a zenei potméterre, és
0: igen, és cuk.
1: De te zenéd jön, az enyém jön meg.

0: Na, még ezt az elődomat még ne zárjuk le úgy, hogy jött most egy jó kis nóta, hogy miért nem lehet hagyni az embereket, hogy ki legyenek kicsit túlsúlyosak és kész? Tehát miért kell azt nyomatni nekik, hogy akkor vagy jobban, hogyha fogysz 10 kilót? Miért?
1: Hát nem tudom most.
0: Miért nem lehet békén hagyni az embereket, hogy éljenek?
1: Na de hogyha ők így szeretnének élni?
0: Hogy lefogyjanak? Így szeretnének élni?
1: Igen, tehát ők fogyni szeretnének.
0: 46-odjára térünk vissza, hogy ezt sugallják nekik, hogy...
1: De miért zárod ki, hogy... De lehet, hogy találkozik a saját indítatásukkal is. Uh-huh. Nem lehet?
0: Saját műkkel?
1: Indítatásukkal.
0: Indítatás, az mit jelent?
1: Hát az, hogy van neki egy ilyen késztetése, hogy ő tényleg szeretne fogyni. Megfordult már a fejébe. Na de még ezt... megfontolta magába, addig megevett még 2 fánkot, és akkor arra gondolt, hogy...
0: Tök boldog volt.
1: Na, nagyon, igen, de aztán reggel megláttam.
0: De hogy eszel egyébként?
1: Tessék?
0: Hogy eszel? Te szoktál így nekiesni és megenni mindent? Nem is kívánod?
1: Hát úgy érzem magam, mint az amerikai kis videókban, ilyen utcán forgatott videókban Nashville-ben, és ott 2 fiatalember kérdezgeti állandóan a kapatos hölgyeket, nem pont az étkezési szokásaitokat kutatva, és a kedvenc válaszom, amikor azt mondja, hogy ez túl személyes. Jó, de most
0: nem azt kérdezem, amikor a tálon először...
1: Azt ki nem mondta, hogy mit kérdezem.
0: Először krumplit akarod enni, vagy először gyorsan
1: akarod a húst. Hanem.
0: Vagy... Nem, hát amikor csinálsz egy tök jó... mit tudom én, tárcsán sütsz egy klasszai
1: ízét,
0: és mellé nyomatod a sört, vagy akármit, és akkor kikapcsolod ilyenkor a kaszatibi videót, vagy a
1: hát, akkor azt ki, igen.
0: A videót.
1: Ti azt
0: akkor
1: is, igen.
0: Akkor betolsz, mint a 4 húst, ami egy is elég lenne, mondjuk.
1: Hát ez nem mi a baj?
0: Van hedonista érzésed. Be lehet jönni nyugodtan, jó napot?
2: Jó rádióadásban vagyunk.
0: Kedves hallgatóink,
1: hát ez is bejött, de nem utalt.
0: A Lili teljesen kiakadt most, és
1: hát én
0: nem
1: igen.
0: Tudom, hogy lesz ilyen tovább.
1: Az van, hogy a szomszéd útizósok, az öreg nyugdíjas bácsik látugrottak egy kaszatibit tablettáért. Hát tényleg ez történt. Lehet, hogy én itt az adás végeztével átszaladok, és a, nem tudom, a talont ledobálom a földre. Hát most
0: szemet szemért. Vannak ezek a... VHS aerobik időszak, a bíróicára emlékszel meg ilyenekre?
1: Persze, hát a legnagyobb metamorfózis a nő. Hát ne vicceljenek el. Hát az átment a izéből, a bokamelegítős kötött zokniból hirtelen metal lady lett.
0: Igen, igen.
1: Figyelj, zseniális.
0: Nekem volt kicsipesten egy rokonom, egy kozmetikus szegény meghalt. Isten nyugasztalja, ő hozzá járt kozmetikushoz a bíróica, és ő volt a sminkes a egyik ilyen VHS-en, és végignéztük így családilag a Bírhújca VHS-t.
1: Az is a nő, hát ne vicceljenek el. Hát az átment a izéből, a bokamelegítős kötött zokniból hirtelen metal lady lett.
0: Igen, igen.
1: Figyelj, zseniális.
0: Nekem volt kicsipesten egy rokonom, egy kozmetikus szegény meghalt. Isten nyugasztalja, ő hozzá járt kozmetikushoz a Bírhújca, és ő volt a sminkes a egyik ilyen VHS-en, és végignéztük így családilag a Bírhújca VHS-t.

0: A Citadellána ott volt, meg valami másik, tehát így össze volt vágva, mint a Eisensteiné, tudod, ez a montástechnika. És végignéztük, és akkor meg volt bennem, hogy erre mi szükség van. De akkor még nem volt rádióműsorunk, úgyhogy tök jó, hogy most így lett.
1: Én azt hiszem, hogy azt tudnám neked javasolni, hogy az ítéletalkotási hibákat vedd sorra, légy szíves, és nézegesd át őket, majd adáson kívül. Ha gondolod, egyébként én ezt tudom kócsolni is. És keresd benne egy olyasmit, ami a véleményalkotást a személyes megiződéssel, tehát a torzító hatását próbálja kibontani, hogy megértsd. De ne nagyon esél kétségbe, ezzel mindannyian így vagyunk, tehát ebbe gyakran beleesünk. Most átléptünk már a pszichológus, mint coachba, ezt is le fogom számlázni nyilvánvalóan. Lehet ez segítség, ezzel nincsen baj. Nekem van egy ismerősöm, abból él, hogy a többi ismerősünket elviszi mindenféle helyekre sportolni.
0: Elviszi sportolni.
1: Szervez programokat, igen, szervez programokat, és azt mondja, hogy figyeljetek, a hétvégén vízisízni megyünk. Egyébként lehet jönni, 8270 forint a vízisízésnek a programdíja, és akkor ez van, aki elmegy a társaság kedvére, egyébként ilyen is van, van, aki elmegy a mozgás örömért, van, aki elmegy, mert ki szeretné próbálni a vízisít, mert az biztos nagyon jó. Van, aki csak azért megy el, hogy egy jó selfie készülje róla a vízen vagy a vízisíval a kezében, mindegy. Teljesen mindegy, társaságban vannak, kimozdulnak, mozognak, nem tudom, ez mind pozitív. Mellesleg...
0: Ez nincs is bajom.
1: Igen, mellesleg a srác persze keres szóval vele pénzt.
0: Is, abszolút.
1: Igen?
0: De érted, de vannak, lehet, hogy a haverod is azt csinálja, hogy baromi jól érzik magukat 10 héten keresztül, és akkor na basszus, elmegyek már a NAV-ba, kiváltok egy mit tudom mit, és meghirdetem, hogy jöjjenek velem, és akkor én elviszem őket is. És akkor azzal foglalkozok, hogy egy tök jó közösségi, alulról szerveződő akármiből csinálok egy vállalkozást, és...
1: Így van.
0: És ezek az emberek meg tudnak csinálni enélkül is.
1: De nem csinálják, értsd meg, hát nem csinálják. Nem csinálják. Nem nagyon-nagyon szar példa lesz.
0: Igen.
1: De mindenki be tud...
0: Eddig is az volt az összes példa.
1: Tudom, persze.
0: Ez csak egy ilyen kis bántalmazás most. Tudom.
1: Igen. Hát majd ezt is feldolgozzuk, hogy ezt miért csinálod. Na figyelj, de hogy mindenki be tudna menni a munkahelyére gyalog. De mégis a BKV által...
0: Nem egy gyorsan.
1: Üzemeltetett... Nem, most várjál, meg vagyunk vele, ugye? Tehát a személyes előny miatt. Van, akinek ebben, igen, gyorsabb a BKV. Előny. Hát az, hogy gyorsabb, nem kell gyalogolni.
0: Ne viccelj, hát.
1: Teljes, akkor az a személyes előny, hogy többet alhatsz. Ez most
0: ez
1: akkor...
0: Ez a normális, hogy aludjál.
1: De meg vagyunk ezzel a BKV, és például figyelj, mindjárt mondom az analógiát. Tehát itt ugyanaz történik, hogy megtalálják a személyes előny. Ő is el tudna menni vízisíjelni, maradjunk az én példámnál. Tudna bérelni vízis, büdös életben nem menne. De így, hogy, társaságban csinálják. Hát köszönöm, hogy a vízisít ragadtad ki belőle. Természetjárnival ugyanilyen jól működik. Tehát hogyha az, hogy társaságban van, hogy nem egyedül kell, hogy van egy plusz motiváció, hogy elinduljon, mert várják őt. Tehát ez mind jó. Köszönjük szépen azoknak, akik ezt csinálják, és jól csinálják.
0: Hát erre valók a baráti társaságok, amik tök működnek, a helyi lokális közösségek, amik közösségi programokat csinálnak, és ez önszervezőleg ez működik, ez egész világ így működik, a falukban, a városokban, bárhol. Itt az a probléma, hogy vannak olyan emberek, akik önjelölten kijelölik magukat, hogy ebből csinálok pénzt, aztán vagy coachként, vagy akárkiként, egyszerűen összegyűjti célcsoportilag, marketingizálva az egész világot, hogy itt van egy olyan réteg, akiknek el tudok adni egy szolgáltatást, és az nekik jó lesz, és nincs rá szükségük, mert amit te is mondtál, ez egy tök jó dolog, és így tudna működni az egész világ. Ez majd folytatom.
1: Oké, reagálni kell erre, de akkor most én jól értem, hogy itt igazából te ketté bontod ezt a szolgáltatást, tehát vannak az önjelöltek, akik egyébként sarlatánok a te megfogalmazásodban, de elismered, hogy vannak olyanok, akik ezt jól csinálják és segítik az embereiket?
0: Abszolút. De nem kapnak érte pénzt. Itt a lényeg, a pénz a lényeg.
1: megérkeztünk.
0: A te haverod az nem kap érte pénzt, elosztátok.
1: Dehogy nem
0: 16,
1: kap.
0: 16
1: de felé hogy ne kapna?
0: A vízisi bérlést.
1: Nyavaj a törést. Dehogy nem kap. Ha persze, hogy kap.
0: Mi, ő még lesz tőletek pénzt?
1: Persze, persze.
0: Hát akkor menjen a picsába, ne viccelj.
1: De miért? Foglalkozik vele, dolgozik vele.
0: Mi,

0: foglalkozik vele.
1: Hát dolgozik vele.
0: Ez az életének a lényege, hogy foglalkozik dolgokkal, a barátaival, az ismerőseivel. Hát,
1: de van olyan része is, nem pénzért foglalkozik vele.
0: Akkor mégis nullázom az előző gondolatodat, ez a társaság volt, ez semmibe veszem.
1: Igen, tehát oké. Tehát most érkeztünk meg, kedves hallgatók, az előbb már beharangozott antikapitalista jambori kellős közepére. Előadunk, Skofelza.
0: Nem tudod megcáfolni, de nem baj.
1: Semmi baj. Nekem ezzel nincs. Én értem, amit mondasz, és én is sokáig voltam azon az úton, amit most te mondasz, hogy hogy bazd meg, hát erre elnézést. Mégiscsak már, hogy nehogy már, de miért? Most inkább már ott vagyok, hogy mindegy, legalább csinálja, és van, akiknek ezzel ad előre haladási lehetőséget.
0: Nem tudom, összefügg azzal, de lassan megint zenélnünk kell, mert még mindig van két zenénk, és már nagyon elment az idő. Ez tök jó, amit mondasz. Én is, amikor elmegyek a bükkbe, nem lehet meg föl, mert fölmegyek a bükkbe, mert...
1: Igen. A testi viszonyatot próbáltad éppen,
0: igen,
1: de nem.
0: Igen, tompítani ezt a dolgot.
1: Igen.
0: Szóval összejönk a haverunkkal, elmegyünk, és jelen vagyunk egymásnak. Kész. És eszem ágába sincs soha, amíg jön, mint 6-7 haverom, hogy belépőszedjek tőlük, vagy nekem valami hasznom származon.
1: De ez nagyon jó.
0: Hogy jönnek az emberek, és elvegyünk, és fölmegyünk az oszlát tetejére.
1: Figyú, és ezt idegenekkel meddig tudnád csinálni? Tehát idegeneknek is szerveznél ilyen túrát?
0: Idegenek szervezek most egy ilyen túrát.
1: De rendszeresen, tehát, hogy...
0: Évente egyszer.
1: Nem. De most kézzed el, várjál, bocsánat, pillanat, tehát, hogy elkezded az idegeneknek, a barátaidat most hagyjuk. Úgyis az az egy van maximum. De... Igen, tehát ezt úgy kell tenni, hogy megyünk ketten a bükkbe.
0: Aki akar a barátom lenni, az írjon üzenetet a kommentbe, és akkor
1: megjegyzésbe írja be,
0: hogy mennyit eszik számon.
1: Gumipiramisokat nem fogyaszt. Jó, tehát, hogy elkezdesz ezzel foglalkozni, rájössz, hogy erre van igény. Közben dolgozol a rendes munkahelyeden, ami most legyen az, hogy te BKV-sofőr vagy, mert az előbb már ezt megénekeltem, úgy most te legyél az, jó? Aztán azt teszed észre, hogy már a teljes szabadidődet kitölti az idegeneknek történő, jófejségből történő túraszervezés.
0: BKV sofőr, nem értem.
1: Akkor előről.
0: Még rosszul hallottam?
1: Vagy? Nem, igen. Tehát, hogy neked van egy állásod, BKV sofőr vagy.
0: Igen.
1: A barátaidnak szervezel bükki túrákat. De aztán kiderül, hogy a barátok barátait is ez nagyon érdekli, azt is te szervezed, de nem kérsz tőlük pénzt, mert hogy nem kell. Majd egy idő után azt teszed észre, hogy akkora igény van erre az egészre, hogy te gyakorlatilag ezzel már több időt tudnál eltölteni, mint a buszvezetéssel, ahonnan a pénzt kapod. Aha. És akkor azt mondod, hogy oké, most nem hagyom még ott a BKV-t, de az nem járja, hogy én hétvégén nem a családdal vagyok, hanem most már tényleg vadidegeneknek szervezek bűki túrákat, akkor legalább ez kompenzálandó ezektől az emberektől, ha nem is sokat, de egy pici pénzt elkérek az időmért cserébe. Nagyon messze van ez a gondolat?
0: Messze. Mondjuk a saját költségeket megtérintik, esetleg az még belefér, de hogy ebből bármi hasznot végezzél, az már átlendül ebbe a világba, amikor a pénzért csinálsz mindent. És akkor azon kezdesz agyalni, hogy legközelebb összejön ez a 20 ember, mert hogyha csak 18-an össze, akkor már buktál 10 000-et, és akkor inkább a családdal lennél, de inkább a családdal legyél, ez kész.
1: Oké. Na, hát itt a vállalkozó és a beosztott archeotípusát láttuk.
0: Zenélünk, aztán jövünk vissza.
1: Jó.

0: Ellen. Uy. Uy, dig deeper.
1: Ay, güey.
0: Eso.
1: ¿Cómo se va? ¿Cómo se va?

0: Hallgass a szívedre, keressen a tem minket. Zug Rádió, Zugló hangja.
1: Ezt a számot? Ha? Nem csodálom.
2: Én úgy látom, hogy nem megy a te mikrofonod. Ez hogy lehet az?
1: Nem megy. Most milyen jó. Akkor vegyük az egészet előről.
2: Ez itt a Rock Depó, a Dunajvárosi Flótások műsora. 40 év táblázából követjük, most újraéljük a gyerekkorunkat, Filotás Lili és Koff Elza, és majd különleges témával fogunk foglalkozni, ilyenkor kell elkapcsolni a hallgatóknak, amikor ilyen közhelyes körmondatokkal kezdődnek a műsorok. Mégpedig az önjelölt kócsokról fogunk beszélgetni egy órát, és hoztunk 4 zenét is, és meg kell mondjam, hogy nem indul túl jól ez az év, és tele vagyunk feszültséggel, hiszen az első adásnak a fele elszállt, aztán újra kellett venni a második adás. Nem tudtuk fölvenni, mert nem tudtam összedugni a zsinórokat a géppel, és nem is segítettél ebbe, tehát ez sikerült.
1: De tök hülye vagyok hozzá.
2: Igen. Na és az a kezdeném, hogy hogyan működsz, el kell mondanod, amikor valami probléma keletkezik, valami elakadásod van az életedben, mondjuk, amikor nem sikerül kétszer se a Rock Depót fölvenni. Hogyan vezeted le ezt a dolgot, és hogyan próbálsz afelé menni, hogy következőleg jó legyen?
1: Hát ugye a kudarc tűrő és feldolgozó képesség szerintem az önbecsüléssel valamelyest összefügg, én azt gondolom. Tehát egy erős alappal rendelkezel, bízol önmagadban és megfelelő számú sikerélménye vagy fölvértezve, akkor nem feltétlenül, és biztos vagy magadban, akkor nem feltétlenül esed össze, mint a tejszínhab, hogyha valami nem sikerül, hát hiszen ez nem sikerül, de nem kérdőjeleződik meg még az önmagad nagyszerűsége vagy tehetsége. Én egy ilyen alkat vagyok egyébként szerencsére, tehát engem viszonylag nehéz kimozdítani középről, vagy ha sikerül is, akkor viszonylag hamar visszatalálok oda.
2: És van egy ilyen skill, akkor ezek szerint, hogy amikor valami kudarcban vagy, akkor elő tudsz húzni egy olyan sikerélményt, amiből tudsz táplálkozni, és úgy érzed, hogy azt a kudarcot meg tudod oldani, és akkor a zsinórokat össze lehet dugni legközelebb. Tehát nem kell ezen sokat betyengeni.
1: Igen, de nem így függ össze a kettő, tehát nem kell valami sikeresre gondoljak, hanem...
2: Te mondtad az előbb.
1: Igen, de nem az a megoldó kulcs, hogy most akkor én arra gondolok, hogy ugyan nem tudom összedugni a zsinorokat, cserébe ugye meg se próbálom, önismeret, de annyi minden másban vagyok, mondjuk talpra esett, vagy ügyes, vagy nem tudom, hogy micsoda, hogy nem magamat dicsérjem, hogy és akkor mi van, hogyha nem tudom összedugni a zsinorokat, úgy, hát attól én még ugyanolyan értékes Filotás Lili vagyok, vagy így, érti?
2: Tudsz forgászni, és akkor ez
1: például,
2: jó,
1: igen.
2: Hogy... ki tudod fogni a halakat, de közben nem tud zsinórokat dugdosni.
1: Igen, de nem zavar.
2: Aha. Na, hát akkor az önjelölt kócsok, ugye a kócsnak az a jelentése, mert ez egy idegen nyelvű szó, hogy edző.
1: Hát és ugye
2: innen kéne elkezdenünk, hogy...
1: Tehát ez a kocs, kocsiból jön, a kocs, mint település, azt tudta.
2: Van ilyen is.
1: De nem, ez a sofőr, a kocsi, a kócs, ez az.
2: A kocsi az kocsi.
1: De hogy innen van a szó maga.
2: De a coach az meg az edzőt jelenti.
1: Etimológiából azt jövő héten újra vesszük.
2: Mindenképpen a leírásban meg leszünk kinyert ezt a pár
1: barcot. Igen.
2: Szóval edző, mikor találkoztál először azzal, hogy edző? Sportba, vagy hát tanulásba?
1: Vagy... Rendszeres meccsre járó vasas szurkola vagyok, hát engem vittek már egészen. Már pocakban is meccsen voltam, csütörtökön születtem, hétvégén még meccsen voltunk. Akkor még ugye ellógtuk, mert anya nem vett kettőt, mert még nem jöttem ki, de hogy, és akkor az edzőt így viszonylag hamar sikerült nekem úgy képbe hozni, hogy mégis van. Persze. Igen, meg vagyok
2: de
1: vele.
2: De látóan arra gondoltál, amikor futottak a játékosok és gólt lőttek, hogy mögötte van valami edzés?
1: Én nem tudom, mi ennek a folyamat, hogy a gyerek hogy kapja ezt a dózist, és aztán hogy maradott. Biztos nem az edző érdekelt elsősorban. Nem tudom. Meg sportoltam, okay, és ott is volt edző.
2: Megtalálni, hogy a Filotás Lili az
1: igen?
2: Hogyan edzette magát először? Mit edzett? Az agyát, vagy a lábát, vagy a...
1: Filotás, értem. Aha. Hát, hogyha a fizikai edzésre gondolok, akkor a kis Filotás az focizott és úszott. Focizott hobbi szinten, vagy ilyen srácokkal, és úszott, próbálkozott tanulni versenyszerűen úszni.
2: milyen edződ volt? Csak eljutunk, hogy megmondod, hogy amit kérdezek.
1: Az én, az úszó edzőm, Tumpek Györgynek hívták, aki foglalkozik az úszással régóta, annak ismerős a neve, olimpiai bronzérmes pillangó úszó volt a Gyuri bácsi. Egyébként rendes figura volt, néha kiabált, hanem többet, mert én lassan öltöztem.
2: Nem konkrét sztorit mondjam, amivel el tudnánk adni a műsort, hogy hogyan alázott meg téged, vagy ilyesmi.
1: Nem hiszem, hogy megalázott, de az tényszerű, hogy a 25-ös Tammedencéből, mikor először váltottunk 50 méteresre, és arra is emlékszem, hogy Margit-szigeten voltunk a sportúszodában, a nyitottban, és ott kellett hátúszás volt, ugye a fejünkön egy májkonzerv tele, egy üres májkrémes konzerv tele vízzel, és ugye úgy kellett úszni, hogy ez ne lötyögjön ki. És én azt ijesztőnek találtam egyébként a kis medence után a nagyot, és fél pályánál úgy mondtam valahogy az öregnek, aki ott sétált mellettünk, hogy én gondoltam, én megállnék. És akkor rám kiabált, hogy az anyát hét szentségét, és akkor nagyon megijedtem, hogy ennyire gazdagok vagyunk, azt tudtam, hogy egy van. Az ismeretlenben rögtön bemondta, hogy hét. Úgyhogy igen, ez volt az első, nem volt megalázó, kicsit megijedtem, mert a nagy darab felnőtt férfi kiabált velem, de úgy igazából én azt gondolom, hogy a 7 centiméteres poén, ami tényleg megszületett annyi idősen a fejembe, az elvitte ezt a sztorit.
2: Nekem Bártfai Pista bácsi volt a tiszafüredi Vasas szövetkezeti sportegyesület.
1: Nincsenek véletlenek.
2: Serdülében.
1: Nincsenek véletlenek.
2: A színére már annyira nem emlékszem, de biztos nem piros-kék volt, de lehet, hogy az volt. De nekem inkább ilyen élveztem az egészet, nem volt ilyen edzőtudatom, hogy most edzésem vagyok, hogy most ettől jobban fogom rúgni a labdát, vagy gyorsabban fogom futni a 30 métert, vagy ilyesmi.
1: Hát képzeld el nekem...
2: Mi a célod, amikor az edzés...
1: Gyerekként?
2: Edzőként, edzővel kontaktban vagy.
1: Gyerekként kérdezed?
2: A gyerek.
1: A gyerekként a szüleid visznek edzésre. Hát jó esetben élvezed, de szóval... Ha azt mondod, hogy szeretem, még az is kérdés, hogy ugye ez nekik szól, vagy te tényleg szereted, úgyhogy nem tudom.
2: Mm. És később jártál konditerembe például?
1: Hát ha kétszer próbálkoztam ezzel a dagunalmas valamivel, én azt nem tudom csinálni. Sőt, azok jártak rosszul, akik mindkétszer elkísértek, mert az onnantól kezdve, hogy unom magam, én szétrolkodom. Tehát, hogy akkor senki nem edz. Senki, mert akkor röhögünk, vagy menjünk a francba.
2: Én egyszer még Debrecenben jártam konditerembe, amikor van ingyenes jegyen ajánlottak az egyetemistáknak, ennyi volt a összes, de én mindig csodálom, mert ahol lakok, ott van egy konditerem, de nem lehet belátni, csak a fejüket lehet látni, ahogy mész az utcán.
1: És ez elég? Elég neked?
2: Fejekkel, és ott el vannak, kondiznak. Szóval nem, arra akarok próbálni kiugadni, hogy...
1: Na jó lenne már, mert eddig csak beszéltünk.
2: Jó, még csak 10 perc, vagy 8 vagy 7. Szóval, hogy mi viszi rá az embert, hogy edzőhöz forduljon, most itt a fizikai vonalon mentünk rá, mi visz rá vajon ezeket a konditerembe járókat, hogy nagyobb legyenek izmok vagy lábuk. Jobban nézzenek ki, jön a tavasz, jön a nyár.
1: Sokféle motivációjuk lehet egyébként, nem feltétlenül esztétikai, de biztos az is megvan. Önbecsülés, magabiztosság.
2: Az önbecsülés, hogy kockás a hasam.
1: Tud segíteni, igen, tehát hogy a magabiztosságban biztos közrejátszik. De az is lehet, hogy egészségügyi oka van. Nem? De
2: nyugodtan vett fel a telefon.
1: Abszolút nem. A Revolut jelzett be a telefonomra, csak ahogy mondjuk a hallgatóknak, és nagyon szomorúan látom, hogy nem azért, mert utalt volna valaki, pedig a lehetőség meg van teremtve.
2: Ja, most voltam Nápolyba, képzett egy 5 hete,
1: és kiszámolja.
2: Nem szabadították föl a Vespa bérlésnek a nem tudom miért.
1: Kaució.
2: És már írtam nekik, de nem tudom.
1: Hát még használják egy kicsit a pénzedet, megforgatják.
2: Ez az elakadásom most az életben, hogy lehet, hogy valami coachhoz kéne elmennem, hogy ezt hogyan tudjam valahogy. Mert ugye az a baj, hogy a hitelkártyámat föl kell tölteni hónap végén, mert különben leszívja a nem tudom mit. Úgyhogy remélem 23-áig kifizeti a Vespa pont.
1: Na de mi van ezekkel a coachokkal? Mit szeretnél
2: szóval
1: tőlük?
2: Akkor ezt kéne valahogy megbeszélnünk, hogy...
1: Na, beszéljük.
2: Miért nem becsüli magát egy duci pasi vagy csaj? Miért foglalkozik azzal, hogy a különböző magazinban látott ideális testképnek megfeleljen, és miért gondolja azt, hogy akkor lesz ő egy magabiztos, meg önbecsüléssel rendelkező ember, ha egy olyan képet látott tükörben, amit a Vogue-ba vagy a Playboy-ba?
1: Hát én, mint ugye itt a fókuszcsoportod kimagasló duci nő alakja, ezt lehet tudom mondani, hogy ez hogy van. Na. Hát azért, mert ilyen világban élünk, sőt egyre inkább ilyen világban élünk, a külsőségek határoznak meg rengeteg mindent az életünkben.
2: Miért ez határozza meg?
1: Mert ilyen a világ, azért, mert mindenki azt látja, és ugye ez a zsebedben lévő mini világ, ez a telefon, az internet, a gondosan beállított felvételek, az egy nap 8 órát sportoló hölgyek, urak teremtenek egy olyasfajta idolt, amit mindenki igyekszik követni, hiszen ez folyik a csapból is, és most nem akarunk ugye messzire menni, mert nem szeretnénk, sőt nem is akarunk nagyon politizálni, mert nem szoktunk.
2: Vagyunk, meddig menjünk?
1: Nem, csak annyit, hogy gyakorlatilag ugye, amit elég sokszor elhangzik, amit elég sokszor látsz, amivel sokszor találkozol, az egy idő után reálissá válik számodra, tehát elkezdesz benne hinni, hogy te tényleg olyan kell, hogy legyél. Mm. És akkor most ezt nem...
2: De az egész csak a kommunikációról, a marketingről szól, hogy ez el legyen terjesztve, ezek a testképek meg mindenek, és akkor
1: így van.
2: Mindenki el felé menjen?
1: Hát igen, de ez is tudod olyan, hogy az ideál azért változott az idők folyamán. A képzőművészetben rengeteg telt karcsú hölgyet látunk félmeztelenül a Habok partján, nem tudom én, szóval meg vagyunk ezzel, ugye? Ahhoz képest most nem úgy nézzük, nem arra mondjuk, hogy szép. Tehát most éppen ezeknek a...
2: Hát mások azt mondják, hogy nem azt mondjuk arra, hogy szép, és akkor itt te sem mondod azt arra, hogy szép.
1: Hát most a közizlés, hogy alakul ki, meg nyilván egy nagy átlagról beszélünk, de ezt nem kell nekünk most szerintem megfejteni, mert hogy ez van. Tehát ezt mind a ketten tudjuk, csak te most valamiért nem akarod érteni.
2: Hát próbálom belőle kihozni, hogyha 2 éve gyerek lennék, akkor valahogy megértsem ezt az egészet, hogy hogyan működik. Na, és akkor azt mondja a csávó, aki szeretne nagyobb vádlit, hogy elmegy, és akkor úgy ítéli meg, hogy elmegy az edzőterembe, és nem nő a vádlia, és akkor elmegy egy edzőhöz, és akkor edző azt mondja, hogy most egyél így, meg ennyit, 10 percet lábazzál, meg 8 percet kezezzél, meg nem tudom, mit csinálja. Nem foglalkozunk a pszichológusokkal, meg a pszichiáterekkel, hanem az önjelölt kócsokkal, akik ebből meglátták azt a lehetőséget, azt a lehetőség, ami itt a pénzt jelenti szerintem. Na, én... És erről fogunk 40 percig még beszélni, újra és újra.
1: Igen, hát akkor megérkeztünk, én úgy mondtam, jól sejtettem én, hogy tényleg egy antikapitalista dzsemboriba csöppenek itt, engem olyan, tehát hogy most a piaca, nem vagy te kibékülve, ugye? Mm.
2: De tojást szeretek vásárolni, hogy mire gondolsz?
1: Azt tudom. Itt a húsvét. Figyú, az van, hogy én azért itt árnyalnám. Sok esetben kell egyébként a külső tekintély, vagy nem tudom micsoda. Én magam példáját tudom hozni. Van otthon mondjuk, volt futópad, meg ellipszis tréner, meg mindig hozzá tudnék nyúlni.
2: Van olyan vetél ilyeneket?
1: Van.
2: Ja.
1: Van.
2: Nem dobtad ki?
1: Nem, mindegy. Magamtól nem azt mondom, hogy nem visz rá a lélek, hogy használjam, de semmiképpen nem olyan rendszerességgel. Tehát nekem könnyebb például akkor sportolni, hogyha én elmegyek valahova, és ott maga az elindulás már gyakorlatilag ebbe belevisz. De otthoni környezetben egy picit nehezebben birkozok, ezzel mindig van más csináljak. Úgyhogy... És azért sokan vannak így ezzel, most visszatérve a vádlinövelésben sikertelen emberedre, aki elment a személyi edzőhöz, mondjuk, mert szerintem ez lett volna a jó példa. Nem lehetséges, hogy valamit rosszul csinál. Tehát ott nem feltétlenül lelki támogatást keres, hanem szakértelmet vásárol. Ugye ezt azért elhagyjuk ki belőle. Tehát ez könnyen lehet, hogy magadtól is el tudsz kezdeni valamit csinálni. Uh-huh. Mondjuk, ha azt mondom, hogy fuss el, édes szívem, zsírégető tartománynak megfelelő pulzus számmal, akkor valószínűleg gyorsabban futnám, mert azt gondolod, hogy de, és akkor itt jön a szakember, aki azt mondja, hogy hát annyira ne siessünk, mert itt ez már nem a zsírégető tartomány.
2: Tehát akkor
1: ért maga engem?
2: Tehát akkor önjelölt kócsok, akkor lesz szakember ezzel őket?
1: Én azt mondom, az önjelöltet ugye ezt eleve te akasztottad rájuk, egy nagy csúnya általánosításban vannak ők szegények jelen pillanatban, de hát én most éppen mentem őket azzal, hogy valószínűleg ezek az emberek tudhatnak olyat, amit az ügyfeleik nem.
2: Na, különböző halmazokat hoztam itt létre adásmenetbe.
1: Matematikai 10 percünk következik.
2: Azért remek ez a műsor, mert óriási felkészülés van mögötte.
1: Azt azért nem mondanám.
2: Van olyan, hogy test és életmód pócsipor.
1: Na, ez milyen jó hangzik.
2: Van egy üzleti guruk-szerű gazdagodásos coachság.
1: Igen.
2: Akkor vannak az önfejlesztő ilyen life coach vonalak.
1: Igen.
2: Akkor vannak ezek a MLM közösségi államépítő vonalak. És van még a marketing, mint magic vonal.
1: Most figyelj, ezeken még...
2: Én ezt az ötöt választottam ki. Hogy
1: de ezeken még szeretném menni egyesével, vagy már az elején elmondott, hogy melyikeket gyűlölöd a legjobban, csak azokról beszélünk.
2: Nem a gyűlölet itt a lényeg.
1: Na persze, nyilván nem. Na nem, de, melyiket, nem, de melyikeket gyűlölöd a legjobban?
2: Ez az ipar, ami így kialakult valamikor, ez szerintem nincs rá szükség. Ez lenne a konklúzió.
1: Ide fogunk elérkezni?
2: Végre fogjuk majd ezt bevágni, hogy ne lőjük el a püskaport.
1: Jó, oké. Figyú, szerintem válassz egyet most, légy szíves, hogy melyik csoport halmazzal kezdjünk. Kérlek.
2: Hát igen, a kapitalizmusnak a omegája ez a gazdagodásos történet.
1: És akkor melyik halmazzal kezdjünk ezek közül?
2: A gazdagodással.
1: Jó, oké. Zenéljünk, és utána jöjjünk vissza gazdagodni.

0: Na hát pillanat, várj, csak annyit szeretnék mondani, hogy itt a zene után vegyük észre, nyilván nem véletlen a zene választása részedről. Szóval boldog emberekről énekelt az Ariem.
1: Uh-huh. Hát, okay, de ez egy ilyen fricska?
0: Nem, feltétlenül nem tudjuk eldönteni. Uh-huh. Nézzük meg, hogy gazdagodunk a kis...
1: De mindegy, de Ariemesek azt mondták, hogy ez egy hulladéknóta, és
0: egyébként...
1: és nem is értették, hogy miért zenéne, de ez a B-52-os csaj miatt lehet, hogy megengedőbbek voltak, hogy...
0: Hát ő nagyon, de várjál, ő nagyon nagyokat tudott menni ilyen izékben, ilyen kis koprodukciókba.
1: Igen?
0: Hát hogyne, hát az Iggy Poppal is van neki egy, ugye, a Candy, szerintem zseni.
1: Jaj, hát az óriási. Azt játszottuk már?
0: Nem, de majd akkor legközelebb.
1: Jó. Na nézzük ezt a gazdagodásos történetet. Mi a kiindulása az egésznek?
0: Hát te írtad az őket össze, mit tudom
1: nem,
0: én.
1: Nem az enyémnek, hanem... De. Azt mondja, van egy család, érdekélnek, melóznak, este megnézik a barátok köztet, meg megisztek a hat sört, meg nevelik a gyerekeket.
0: Hát ez egy magyar család lesz, úgy tűnik.
1: És akkor azt látja, mit tudom, a cápák között, meg mindenféle különböző ilyen üzleti gurus akárkiknek, hogy hogyan csináljon lóvét, és hogyan lehetne. De ezzel már is így belelépnek az ő életükbe, és azt mondják, hogy te nem vagy jól azon a helyen, és ő nyugodtan hazamegy, megissza a sörét, gyerekének meghallgatja a töri dolgozatát a dualizmusról, foglalkozik, jelen van, és egyszerűen azt kapja, amit te mondtál, a Vogue magazinban kapja a csaj, hogy lehetne szebb a melle, hogy neked szükséged van több pénzre, hogy te boldogabb legyél, hogy te az önbecsülésed, a én képed frankó legyen.
0: Hát szerintem te valami szűrőn keresztül nézed ezeket a műsorokat. Hát ez nem erről szól.
1: Minden szűrőn keresztül.
0: Persze. Igen. De ez nem erről szól. Tehát a cápák között nem azt mutatja be, nem azt próbálja elültetni a nézőbe, hogy ugye...
1: Ne kapaszkodj bele a cápák között műsorban.
0: De jó, annak példáján keresztül. Tehát pontosan arról szól a dolog, hogy a vállalkozó az egy külön dolog. Tehát vannak jellemzően alkalmazottként jól funkcionáló emberek, és vannak vállalkozó emberek. Ez két teljesen különböző személyiségtípus szerintem. Tehát a legfőbb kérdés egyébként, hogy melyik oldala kerülsz ebbe a dologba, hogy bevered-e vállalni annak a kockázatát, hogy a saját fizetésedet neked kell megteremteni. Ez sok embert megijeszt. Ők nem fognak vállalkozni.
1: Mindenki ezt csinálja, ne viccelj. Hát aki elmegy alkalmazottként,
0: igen,
1: bevallja a kockázatot, hogy dolgozok és pénzt kapok érte.
0: Igen, de nem őt nyomja annak a terhe, hogy megkeresse ezt a pénzt. Az ő munkájával hozzájárul a vállalatnak, vagy nem tudom minek a bevételeihez és mindezekhez, amiből ő fizetést kap, de ez még mindig nem ez a ment. Érted szerintem, hogy ez egy mentális teher lehet annak, aki ezt nehezen dolgozza föl. Ettől sokan megijednek.
1: Aztán... csinálja.
0: Nem kell csinálni. Érzi. Pontosan, tehát, hogy így van, én is ezt gondolom, hogy aki nem bírja ezt, nem alkalmas, ez ne csinálja, és rendkívül sokra becsülöm a minden egyes vállalatnál a második embert, mert szerintem az még lehet, hogy hasznosabb is, mint az első, vagy érted, amit mondok.
1: Mint a sikeres férfi mellett a nő. Ez hülyeség.
0: Meg lehet így is közelíteni. Na szóval az a cápák között arról szól, hogy bemutatja, hogy melyek azok a vállalkozási formák, ötletek, megoldások, amik piacképesnek vannak ítélve, a már tapasztaltabb.
1: Hát ő mondja meg, hogy ez a piacképes.
0: Hát igen, de saját pénzét rakja bele, tehát szerintem ez tökre rendben van. Tehát ez nem egy beszavazó show.
1: Ilyen kócsik, akik ilyen fordul hozzá, akkor így elengedhetjük ezt a dolgot azzal, hogy vannak olyan vállalkozó típusú emberek, amit te bekategorizáltál, hogy ők nekik tud segíteni ez a kócs, hogy hogyan foglalkozzon a munkatársaival, hogyan foglalkozzon a beszállótőjével, a pénzügyi problémák kezelésével, a likviditási akár.
0: Igen, nem tartom egyébként rossznak, hogyha ez a kócs, most, hogyha ezekről beszélünk, saját példáján keresztül bemutatva is hiteles, mert már sikeres volt, és valamilyen szakterületét vagy területét a gazdaságnak.
1: Ha megcsinálta semmiből egy vállalkozás, hát a kócs, hát innen indul az egész, nem?
0: Hogy? Bocsánat, arra úgy.
1: Hát megcsinálta semmiből, hogy magának legyen egy munkahelye.
0: Hát de nem csak egy...
1: Mert rámegy ezekre az emberekre, akinek megmondja azt, hogy te nem jó vezető, vagy nem jó vállalkozó
0: jó,
1: vagy.
0: Itt már tényleg nem a, jó, ez már tényleg nem a cápák között, úgyhogy valóban én még gondolatot leragadtam, de üzleti kócs is egyébként én...
1: Te voltál már üzleti kócsnál?
0: Nem. Uh-huh. Nem. Marketinget már tanultam, de ugye az nem pont ez a vonal. Uh-huh. És meg közgazdaságtan, de az sem ez a vonal. Hát figyelj, valakinek a tapasztalat sokat tud segíteni. Ugye két dolog lehetséges.
1: No.
0: Végig, ha nem vagy született tehetség, mert olyan ilyenek is vannak, ezt azért ismerjük el. Mm. Tehát, hogy a kis zsiger...
1: A zenében, akik hallják a zenét? Ha?
0: Igen, akik nem, az üzletéletben, akik teljesen mindegy milyen...
1: Abszolút hallók, eszembe jutott.
0: Igen, teljesen mindegy milyen mértékű vállalkozás véve ösztönösen jól nyúlnak a dolgokhoz, és sikeresek. Van, akik ezt ki tudják járni, bukdácsolások árán el tudnak oda jutni, hogy sikeressé válnak, és akkor van az, aki azt mondja, hogy figyelj, én ezt annyira nem tudom, meg nem szeretnék ezzel sok időt meg pénzt veszíteni, inkább meghallgatom azt, hogy hogy lehet ezt csinálni. Én szerintem egyébként minden ilyen olyan, mint a gyereknevelés. El tudják neked mondani mások, hogy hogy kéne, de közel se biztos, hogy a te gyereked arra mindig úgy fog reagálni, arra az se biztos, hogy te személy szerint arra a tanácsra, annak a végrehajtására, annak a jó alkalmazására alkalmas vagy. Tehát én azt gondolom, hogy ezek eszközöket adnak, irányt mutatnak, és akkor a tehetségesebbek ezt megtanulják a maguk módján üzemeltetni, akik meg a sorkövetőt szóról-szóra, betűről-betűre viszik, azoknak vagy bejön, vagy nem.
1: Csak azt mondod, hogy...
0: Igen, azt.
1: Igen, akkor mindig belezavarsz.
0: Igen,
1: akkor,
0: tudom.
1: És akkor nem tudom, hogy a gondolatomat hogy kerítsem elő. Hogy azt mondja a vállalkozó, akik vannak problémái, mert különböző problémái vannak a vállalkozás menedzselés, és lehet, hogy nem is való neki ez a szakma, akkor nem. Azt hallja a hirdetésben, meg akárhol, hogy van egy ilyen coach, aki nekem segít, és akkor megteszek valamit ezért, de nem nagyon bízik benne, csak úgy érzi, hogy mivel ez a szolgáltatás így van, akkor igénybe veszem, és megteszem azt, hogy hát, ha jobb lesz, és mondjuk tompul kicsit az én rossz érzésem, amikor vezetem a vállalatot, vagy a vállalkozásomat.
0: Hát azért vannak nagy mentések, tehát azért láttunk azért már olyat, hogy valaki a bukdácsolásból egy erős felállásba kezdett, tehát hogy tud segíteni egy ilyen, és nem is feltétlenül nem is feltétlenül azt ismeri be a jó ember, hogy neki nem megy, és ezért kell, bár az nem, ha nem megy és beismered, akkor előre vagy, hanem egyszerűen, amit az előbb is mondtam, időt, pénzt spórol vele. Tehát befektet valamibe. Tudást veszünk. Nekem egyébként, az elején kérdezgették kedves Elza, hogy mi a helyzet velem, nekem nem esik nehezemre tanulni. Már úgy értem, hogy valakitől tanulni. Valaki nem fordul képzőhöz, legyen ez bármilyen, mert nem tudom miért, mert gyengeségnek fogja föl, büszkeség, nem tudom miért. Én nekem soha nem okozott problémát kérdezni vagy tanulni, sőt, alázattal tudom tenni.
1: Mindig meg voltak neked ezek a kérdező partnereid?
0: Mindig kerestem, igen. Tehát, hogyha valami terület érdekelt, én nem tudom, én jártam, van egy csomó szakmám, de például most mit mondjak? Szerettem volna fallabdázni, mert tetszett a játék. Hát nem gondolod, hogy én ott magamnak ütögettem azt a izért kaucsuklabdát, elmentem edzőhöz, jártam hozzá két évig. Puk.
1: Nem elég volt megnézed a Piadona filmet, amikor dobálták a labdát.
0: Hát az is fallal és labdával történik, de szerintem így, az egy másik. Az a Hámon Szeránó nem ebben a sorból volt erős, mint ahova én jártam.
1: Akkor ez a megközelítés, hogy több pénzed lesz, akkor klasszabb lesz az életed, akkor ez nem erre vonatkozik, hanem megvannak ezek a vállalkozók, beosztottak és azoknak.
0: Hát egy kis kitekintés most a családra. Ugye én nagyon sokáig gondoltam azt, hogy ha a gyerekeink, tehát attól, hogy sikeresek, attól majd boldogok is lesznek, amiben szerintem azért nagy átfedés van, de azt elfogadom most már, vagy elismerem azt a tézist, hogy nem attól lesz valaki boldog, hogy sikeres. Bár mondjuk, ha sikertalan, akkor meg könnyen lesz boldogtalan, de na, szóval a siker, az nem baj, mert az épít, de hogy lehet nem kimagasló sikeresen is valaki nagyon boldog.
1: Na nézzük ezt az életmód test ipart, ami a legnagyobb vicces számomra.
0: De várjál, most a leggyűlöltebb brigádot, a gazdasági kócsokat, azokat most kinyírtuk?
1: De nem, te használod a gyűlölt kifejezést, én nem használom.
0: Hát látom, én látom a szemedet, kedves hallgatók, nem látják.
1: Maradt még valami, Lilikém, ebből a témakörből?
0: Nem.
1: Azt... Valami poént felírtál neked a
0: nem, nem szoktunk. Azt nincs is fizettem, egy, itt ülök egy levetett szemüveg és egy kikapcsolt mobiltelefon előtt. Ja, meg megittam már az éromat is.
1: Azt, igen, azt... az enyémből.
0: Köszönöm szépen. Azt azért tessék, tessék elképzelni, kedves hallgatók, hogy ülök itt Skopfelba, Elza, Ilona, Beatrix-szal szembe. A kishölgy kiesik a szerepéből, mert ugye vagy hét nyelven beszél, polgári családba született. A piac teremtette meg az ő jólétét, azt, hogy ezt a hét nyelvet, meg azt a rendkívül széles családi kört, ő ugye Elzáék Németország, Ausztria, Skandinávia bizonyos pontjain rendelkeznek rokonokkal.
1: Dánia.
0: Skandináviát fedi?
1: Ez alatta van. Az
0: vagy, vagy része. Na a lényeg az, hogy itt van ez a hölgy, aki az első, háború utáni első rádióadásban van megszólalt, ő jubilált, és egy katolikus magánzónak a lánya, uh-huh. És itt a piacot próbálja éppen elmagyarázni nekünk, hogy az rossz. Csak hogy micsoda egy kétarcú megközelítés?
1: Hát tudod, van az a pénz, amire azt mondok, amit akarok.
0: Ja, ja, ja. Ezt ennyi pénzt már én is szeretnék, de még mindig nem utalt senki nekünk. Na mondd.
1: Nem utalt?
0: Nem, még nem.
1: Nem néztem, elvezetettem az applikációt.
0: Ja, ja, ja. Na nézzük a testi part.
1: Na, hát azt mutatják nekünk, hogyha te karcsú leszel, és föl tudsz menni a létrán szuszogás nélkül, akkor te sokkal boldogabb leszel. Ez a forrása, és nekem a kedvencem a Kassa Tibi ebben a vonalban. Nem tudom, mennyire ismered a munkásságát a Krisztálon kívül.
0: Mert vezet valami tévéműsort,
1: nem? Sokat jártál ilyen Krisztál koncertekre annak idején.
0: Ja, én nagyon. Én aztán de, igen.
1: De kérlek szépen egy olyan vállalkozást vissza a Kassa Tibor, hogy árul mindenféle ilyen táplálék kiegészítőket, meg mindenféle kajákat.
0: De igen, mert ő fogyott egy időben, nem? Ilyen nagyon látványosan lefogyott.
1: Hát nyilván...
0: De mi Ozempix, vagy nem tudjuk, hogy itt használt valamit?
1: Nyilván nem lehet kövér, hogyha...
0: Hát nem jól néz ki.
1: ...a cuccba csinálja. De az a lényeg, hogy igyál. Ezt mondja.
0: Folyadék?
1: Rengeteg folyadékot igyál napközben.
0: És meg is bontok egy szentkirályt.
1: Foglalkozz magaddal, a lelki világoddal. Nagyon jól hangzik a...
0: Balogh Levente is boldog lehet most.
1: Akart inni az enyémbe, és akkor...
0: Nem, én készültem, nekem kettő van, igen.
1: Egészségedre.
0: Hú.
1: No.
0: Ez az igazi kombó.
1: Szóval.
0: Kassa Tibi feat, Balogh Levente.
1: Köszönjük szépen Kassa Tibornak, hogy így igen. Elmondta nekünk, hogy mit csináljunk. Foglalkozz a lelki életeddel, tehát mindenképpen legyen én időd, meg gondolkozz át napközben, hogy mi történik holnap, mi történt előző nap. Akkor azt mondja, hogy egyél, csak bizonyos rendszeres időközönként egyél, hogy reggel, ebéd, vacsora, mindenki ezt csinálja az
0: egész életben. A legegyszerűbb ugye az egész nap, mert hát az mindenki elég rendszeres.
1: Nem, hogy reggel, ebéd, vacsora általában.
0: Igen.
1: És mellette vegyél dolgokat tőlem nagyon sok pénzért, és most kitalált a legújabbat, azt is ránéztem, hogy piramisokat lehet venni, ilyen kis gumicukor piramisokat, és minden étkezés előtt vegyél be ezekből. És ennek van egy óriási csoportja a közösségi médiában, és minden posztjában azt írja, hogy szeretlek benneteket. Tehát a vásárlóit szeretlek benneteket, és ő a challenge családom. Na de mit csinál a csávó? Érted? Tehát azt te meg tudod csinálni, amit ő mond, tudsz sokat inni, folyadékot, tudsz rendszeresen étkezni, te is veszel kaját a boltba, tudsz időt foglalkozni magaddal, barátaiddal, stb. És ez semmi, érted? Ez egészet becsomagolja egy egész valamibe, és ebben rengeteg pénzt keres. És nagyon sokan, főleg túlsúlyos hölgyek elsősorban, beleugranak, és ha fogynak 4 kilót, meg 30 dekát, akkor érzik, hogy milyen klassz, ami amúgy is menne.
0: Jó, hát figyelj, egyrészt annyit jegyeznék meg, hogy te nekem gyanúsan tájékozottnak tűnsz. Kettő, ez ott az egy. Kettő, várjál, miközben ezt így elmondod.
1: De ugyanez a Schobert Norbi,
0: de várjál, de, a hát de azt észrevetted, milyen reklámot, csaptál ennek a gumicukorevő brigádnak? Hát...
1: Igen.
0: Jó, figyú.
1: Hát te meg a cápák köztös csávóna.
0: Azt sem én hoztam föl, de már bele kellett menjek. Figyelj, én azt gondolom, hogy, hogy ez alapvetően ez rendben van. Tehát, hogy, de tényleg ezt gondolom. Mit csinálunk itt? Ugye mi van itt? Kínál valamit, nyilván a marketing jó, tehát nem láttam még soha, de ha nagyon sokan követik, akkor, akkor valószínűleg a marketing rendben van. Ezzel behúzza az embereket, ugye? Uh-huh. És aztán lezárja, ezt ugye majd biztos lesz, mert láttam a jegyzetedben. Igen. Lezárás, meg...
1: Lezárás?
0: Igen, igen. És az emberek oda járnak. Mondok én egy másik megközelítést. Alapvetően keveset mozgunk. Te is, én is.
1: De miért baj?
0: Várjál. Hát nem, mert nem egészséges. De ha ez a jó ember csak annyit ér el, hogy valaki, bárki, akárki belekap, elmegy tízszer, pont 10 alkalommal van ő előrébb ebben a dologban.
1: Megy el tízszer,
0: tehát a Kaszatibihez gumipiramis tenni, vagy mit tudom.
1: Nem akarja, hogy mozogjál.
0: Ki?
1: A Kaszatibi nem akarja, hogy mozogjál.
0: De akarja.
1: Csak vegyél az ő tudszer.
0: Nem, a kettő azért együtt jár. Mozogjál, és persze van itt még mellette egy-két apróság.
1: Ezeket a postásig ki emgó hozzá egy csomagot, vagy mi?
0: Aha. Ja. Szóval kell, oda gondolom én a mozgás. Vagy a táplálék kiegészítő, akkor meg nem tudom, nyomelemeket vízbe. Én nem értek hozzá. Csak azt mondom, hogy figyelj, ha valaki így tudja csinálni, csinálja így. Az, hogy vannak leleményes emberek, akik ebbe piacot látnak, meg lehetőséget, oké, csinálják. Ha nem jól csinálják, majd elbuknak benne. Ha jól, akkor meg a Kaszatibi, meg jó a gumipiramis is.
1: De hát megint visszacsatolunk arra, amit mondtál, hogy mivel sokan mondják, hogy ez kell, mint a, mondják azt az axiómát, hogy a tehén szarad azért jó, mert 1000 légy rászáll, tehát nem lehet szarad szar. Érted? Tehát ezt nyomatják bele, és látják a visszaigazolást, hogyha nem csipcezek egész éjszaka, meg nem csak vacsorázok egy hatalmasat, mikor hazamegyek, meg egész nap nem iszok semmit, és akkor ezek után látványosan 3-4 kilót fogyok, és akkor már is Kaszatibit imádom. Tehát,
0: Figyú, volt ugye a román tornásportnak egy egészen jó időszaka a 80-as években, a 90-es talán még áthúzódott, és ott mondta az egyik edzőnéni, hogy lehet, hogy bácsi volt, bocsánat, igen, bácsi, hogy...
1: Nagy a Komanecs, meg ilyenek voltak.
0: Igen, hogy a légy szívesen még senki nem lett olimpiai bajnok. Tehát az élsportban is van egyfajta... A saját személyes motiváción kívül egy felettes akarat, ami amikor maga a sportoló magától elfárad, de megunná, nem tudom micsoda, akkor még mindig vissza tudják tenni a pályára. Mondjuk azt, hogy ezek a kócsok, vagy ezek a, nem tudom, pont ezt csinálják. Tehát ami nem megy magadtól, szeretnéd, de nem tudod, abban ő segít. Nekem nem ezzel van a bajom, de szerintem neked se, mert én azt mondanám, hogy ebből is vannak jók, akik eredményt is tudnak elérni a gumicukorevéssel, és vannak rosszak azok a sarlatánok, vagy a nem tudom mik, akik csak arra mennek rá.
1: Azt állítom, hogy nincs erre szükség. Tehát itt nincsen fogyás olimpiai bajnok. Érted? Mert én tudom azt, a vízipólósok, meg a nem tudom kik, azok megölik magukat szinte idézőjelbe, és edzenek, mint az őrültek, mert ott van nekik a cél, hogy olimpiai bajnokok lesznek, és ez óriási siker lesz, és emiatt úgy eznek, úgy isznak, annyit edzenek, és mindenképpen szükség kell egy, aki rúgdossa őket, nem mindenki Váci Zoli, mint a
0: így van.
1: Ismertük a vasat. Szeretnék. Egy frigidés kiment és rúgott 2 gólt, ez teljesen más egy olimpiai cím, de a fogyásban nincs olimpia.
0: Szeretnék visszautalni a Tumpek Gyuri bácsi az anyát 7 centségit mondatára. Ugye
1: a Széchenyi könyvtár videóját én raktam fel a YouTube-ra, majd nézd meg. Igen.
0: Oké, rendben.
1: Ahogy tudod, mit mondtam, hogy nem?
0: De lassan bútoltam, hogy jó, oké, de örülök és gratulálok is. Na figyú, de hogy kell ez.
1: Félért marketing.
0: Nem mindegy, de tényleg úgy gondolom, hogy nem mindegy, hogy mitől, csak csinálja, ha egyedül nem tudja, mert te azt gondolod, hogy neked erre nem lenne szükséged, de én meg látom, hogy sok embernek meg van. Hát nem, ne sajnáld már tőlük.
1: Én azt gondolom, hogy a Kaszatibi egy önjelölt sarlatán, aki átverésből...
0: Ez nem a műsornak a véleménye. Ez a saját magától mondta, vagy valaki más belőle.
1: És baromi jól él, szegény, boldogtalan emberekből.
0: én azt gondolom, hogy segít nekik valamiben, aztán azt, hogy ez segít nekik, vagy nem segít, ezt maguk az emberek, akik a saját pénzüket teszik kockára ennek a dolognak a sikeressége miatt, ezt majd eldöntik. Hagyjuk meg neki. De mi lenne, ha zenélnénk?
1: Annyira aranyos vagy.
0: Igen, igen.
1: Ránézek a zenei potméterre, és
0: igen, és cuk.
1: Egyből lecsapol a ladat. Te zenéd jön, az enyém jön megint.

0: Na még ezt az elődömet még ne zárjuk le úgy, hogy jött most egy jó kis nóta, hogy miért nem lehet hagyni az embereket, hogy ki legyenek kicsit túlsúlyosak és kész? Tehát miért kell azt nyomatni nekik, hogy akkor vagy jobban, hogyha fogysz 10 kilót? Miért?
1: Hát nem tudom. Most...
0: Miért nem kell lehet béki hagyni az embereket, hogy éljenek?
1: De hogyha ők így szeretnének élni?
0: Hogy lefogyjanak? Így szeretnének élni?
1: Igen, tehát ők fogyni szeretnének.
0: 46-odjára térünk vissza, hogy ezt sugallják nekik, hogy...
1: De miért zárod ki, hogy... De lehet, hogy találkozik a saját indítatásukkal is. Aha. Nem lehet?
0: Saját műkkel?
1: Indítatásukkal.
0: Indítatás, az mit jelent?
1: Hát az, hogy van neki egy ilyen késztetése, hogy ő tényleg szeretne fogyni. Megfordult már a fejébe. Na de még ezt... megfontolta magába, addig megevett még két fánkot, és akkor arra gondolt, hogy...
0: Tök boldog volt.
1: Na, nagyon, igen, de aztán reggel megláttam.
0: De hogy eszel egyébként?
1: Tessék?
0: Hogy eszel? Te szoktál így neki esni és megenni mindent? Nem is kívánod?
1: Hát úgy érzem magam, mint az amerikai kis videókban, ilyen utcán forgatott videókban, Nashville-ben, és ott két fiatalember kérdezgeti állandóan a kapatos hölgyeket, nem pont az étkezési szokásaitokat kutatva, és a kedvenc válaszom, amikor azt mondja, hogy ez túl személyes. Jó, de most
0: nem azt kérdezem, amikor a tálon először...
1: Azt ki nem mondta, hogy mit kérdezem.
0: Először a krumplit akarod enni, vagy először gyorsan akarod a húst.
1: Hanem.
0: Nem, hát amikor csinálsz egy tök jó... mit tudom én, tárcsán sütsz egy klasszai
1: ízét,
0: és mellé nyomatod a sört, vagy akármit, és akkor kikapcsolod ilyenkor a kaszatibi videót, vagy a
1: rumitréka
0: videót.
1: Ti azt
0: akkor
1: is, igen.
0: Betolsz, mint a négy húst, ami egy is elég lenne, mondjuk.
1: Van hát ezzel mi a baj?
0: Van egy hedonista érzésed. De lehet jönni nyugodtan, jó napot!
2: Jó rádióadásban vagyunk.
0: Kedves hallgatóink,
1: hát ez is bejött, de nem utalt.
0: A Lili teljesen kiakadt most, és
1: hát én,
0: nem
1: igen.
0: Tudom, hogy lesz ilyen tovább.
1: Az van, hogy a szomszéd útizósok, az öreg nyugdíjas bácsik átugrottak egy kaszatibit tablettáért. Hát tényleg ez történt. Lehet, hogy én itt az adás végeztével átszaladok, és a talont ledobálom a földre. Hát most
0: szemet. Na mindegy, vannak ezek a... VHS aerobik időszak a bíróicára, emlékszel meg ilyenekre?
1: Persze, hát a legnagyobb metamorfózis a nő. Hát ne vicceljenek el. Hát az átment a izéből a bokamelegítős kötött zokniból hirtelen metallédi lett.
0: Igen.
1: Figyelj, zseniális.
0: Nekem volt kicsipesten egy rokonom, egy kozmetikus szegény meghalt. Isten nyugasztalja, ő hozzá járt kozmetikushoz a bíróica, és ő volt a sminkes a egyik ilyen VHS-en, és végignéztük így családilag a Bíróica VHS-t. Ki voltak a Citadellán, ott volt meg valami másik, tehát így össze volt vágva, mint a Eisenstein-i, tudod, ez a montástechnika. És végignéztük, és akkor megfordult bennem, hogy erre mi szükség van. De akkor még nem volt rádióműsorunk, úgyhogy tök jó, hogy most így lett.
1: Én azt hiszem, hogy azt tudnám neked javasolni, hogy az ítéletalkotási hibákat vedd sorra, légy szíves, és nézegesd át őket, uh-huh. Majd adáson kívül. Ha gondolod, egyébként én ezt tudom kócsolni is. És keresd benne egy olyasmit, ami a véleményalkotást a személyes megiződéssel, tehát a torzító hatását próbálja kibontani, hogy megértsd. De ne nagyon eső kétségbe, ezzel mindannyian így vagyunk, tehát ebbe gyakran beleesünk. Most átléptünk már a pszichológus, mint coachba, ezt is le fogom számlázni nyilvánvalóan. Mm-hmm. Lehet ez segítség, ezzel nincsen baj. Nekem van egy ismerősöm, abból él, hogy a többi ismerősünket elviszi mindenféle helyekre sportolni.
0: És elviszi sportolni. Becsönget, hogy
1: szervez programokat, igen, szervez programokat, és azt mondja, hogy figyeljetek, a hétvégén vízisízni megyünk. Egyébként lehet jönni, 8270 forint a vízisízésnek a programdíja, és akkor ez van, aki elmegy a társaság kedvére, egyébként ilyen is van aki elmegy a mozgás öröméért, van, aki elmegy, mert ki szeretné próbálni a vízisít, mert az biztos nagyon jó. Van, aki csak azért megy el, hogy egy jó selfie készüljön róla a vízen, vagy a vízisíval a kezében, mindegy. teljesen mindegy, társaságban vannak, kimozdulnak, mozognak, nem tudom, ez mind pozitív. Mellesleg...
0: Ez nincs is bajom.
1: Igen, mellesleg a srác persze keres szóval vele pénzt.
0: Is, abszolút.
1: Igen?
0: De érted, vannak, lehet, hogy a haverod is azt csinálja, hogy baromi jól érzik magukat 10 héten keresztül, és akkor na basszus, elmegyek már a NAV-ba, kiváltok egy mit tudom mit, és meghirdetem, hogy jöjjenek velem, és akkor én elviszem őket is. És akkor azzal foglalkozok, hogy egy tök jó közösségi, alulról szerveződő akármiből csinálok egy vállalkozást, és...
1: Így van.
0: És ezekre az emberek meg tudnak csinálni enélkül is.
1: De nem csinálják, értsd meg, nem csinálják. Nem csinálják. Nem, nagyon-nagyon szar példa lesz.
0: Igen.
1: De mindenki be tud...
0: Eddig is az volt az összes példa.
1: Tudom, persze.
0: Ez csak egy ilyen kis bántalmazás most. Tudom.
1: Igen. Hát majd ezt is feldolgozzuk, hogy ezt miért csinálod. Na figyelj, de hogy mindenki be tudna menni a munkahelyére gyalog. De mégis így van.
0: És ezekre az emberek meg tudnak csinálni enélkül is.
1: De nem csinálják, értsd meg, nem csinálják. Nem csinálják. Nem, nagyon-nagyon szar példa lesz.
0: Igen.
1: De mindenki be tud...
0: Eddig is az volt az összes példa.
1: Tudom, persze.
0: Ez csak egy ilyen kis bántalmazás most. Tudom.
1: Igen. Hát majd ezt is feldolgozzuk, hogy ezt miért csinálod. Na figyelj, de hogy mindenki be tudna menni a munkahelyére gyalog. De

0: Hát, tehát, nem, most várjál, meg vagyunk vele, ugye? Tehát a személyes előny miatt. Van, akinek ebben, igen, gyorsabb a BKV. Előny. Hát az, hogy gyorsabb, nem hát kell gyalogolni.
1: Alhatok, ne viccelj, hát.
0: Teljes, akkor az a személyes előny, hogy többet alhatsz. Ez most
1: ez
0: akkor,
1: a normális, hogy aludjál.
0: De meg vagyunk ezzel a BKV, és például, figyelj, mindjárt mondom az analógiát. Tehát itt ugyanaz történik, hogy megtalálják a személyes előny, ő is el tudna menni vízisíjelni, maradjunk az én példámnál, tudna bérelni vízis, büdös életben nem menne el. De így, hogy, társaságban csinálják, hát köszönöm, hogy a vízisít ragadtad ki belőle, természetjárnival ugyanilyen jól működik, tehát hogyha az, hogy társaságban van, hogy nem egyedül kell, hogy van egy plusz motiváció, hogy elinduljon, mert várják őt, hát ez mind jó. Köszönjük szépen azoknak, akik ezt csinálják, és jól csinálják.
1: Hát erre valók a baráti társaságok, amik tök működnek, a helyi lokális közösségek, amik közösségi programokat csinálnak, és ez önszervezőleg ez működik, ez egész világ így működik, a falukban, a városokban, bárhol. Itt az a probléma, hogy vannak olyan emberek, akik önjelölten kijelölik magukat, hogy ebből csinálok pénzt, aztán vagy coachként, vagy akárkiként, egyszerűen összegyűjti célcsoportilag, marketingizálva az egész világot, hogy itt van egy olyan réteg, akiknek el tudok adni egy szolgáltatást, és az nekik jó lesz, és nincs rá szükségük, mert amit te is mondtál, ez egy tök jó dolog, és így tudna működni az egész világ. Ez majd folytatom.
0: Oké, reagálni kell erre, de akkor most én jól értem, hogy itt igazából te ketté bontod ezt a szolgáltatást, tehát vannak az önjelöltek, akik egyébként sarlatánok a te megfogalmazásodban, de elismered, hogy vannak olyanok, akik ezt jól csinálják és segítik az embereiket?
1: Abszolút. Okay. De nem kapnak érte pénzt. Itt a lényeg, a pénz a lényeg.
0: Megérkeztünk.
1: A te haverod az nem kap érte pénzt, elosztátok.
0: Dehogy nem
1: 16,
0: kap.
1: 16.
0: Dehogy ne kapna.
1: A vízisi bérlést.
0: Nyavaj a törést. Dehogy nem kap. Ha persze, hogy kap.
1: Mi, ő még lesz tőletek pénzt?
0: Persze, persze.
1: Hát akkor menjen a picsába, ne viccelj.
0: De miért? Foglalkozik vele, dolgozik vele.
1: Mi foglalkozik vele?
0: Hát dolgozik vele.
1: Ez az életének a lényege, hogy foglalkozik dolgokkal, a barátaival, az ismerőseivel. Hát,
0: de van olyan része is, de igen, de nem pénzért foglalkozik vele.
1: Akkor mégis nullázom az előző rovonatodat, ez a társaság volt, ez semmibe veszem.
0: Igen, tehát oké, tehát most érkeztünk meg, kedves hallgatók, az előbb már beharangozott antikapitalista jambori kellős közepére, előadunk, Skófelza.
1: Nem tudod megcáfolni, de nem baj.
0: Semmi baj, nekem ezzel nincs. Én értem, amit mondasz, és én is sokáig voltam azon az úton, amit most te mondasz, hogy hogy bazd meg, hát erre elnézést. De, hogy, na, mégiscsak már, hogy nehogy már, de miért? Most inkább már ott vagyok, hogy mindegy, legalább csinálja, és van, akiknek ezzel ad előre haladási lehetőséget.
1: Nem tudom, összefügg azzal, de lassan megint zenélnünk kell, mert még mindig van két zenénk, és már nagyon elment az idő. Ez tök jó, amit mondasz. Én is, amikor elmegyek a bükkbe, nem lemeg föl, mert fölmegyek a bükkbe, mert...
0: Igen, igen. Ezt a testi viszonyatot próbáltad éppen,
1: igen,
0: de nem.
1: Igen, próbáltam tompítani ezt a dolgot.
0: Igen.
1: Szóval összejünk a haverunkkal, elmegyünk, és jelen vagyunk egymásnak. Kész. És eszem ágába sincs soha, amíg jön, mint 6-7 haverom, hogy belépőszedjek tőlük, vagy nekem valami hasznom származon
0: az egészből. De ez nagyon jó.
1: Hogy jönnek az emberek, és elvegyünk, és fölmegyünk az oszlán tetejére.
0: Figyú, és ezt idegenekkel meddig tudnád csinálni? Tehát idegeneknek is szerveznél ilyen túrát?
1: Idegenek szervezek most egy ilyen túrát.
0: De rendszeresen, tehát, hogy...
1: Évente egyszer.
0: Nem. De most kézzed el, várjál, bocsánat, pillanat, tehát, hogy elkezded az idegeneknek, a barátaidat most hagyjuk. Úgyis az egy van maximum, de... Igen, tehát ezt úgy kell tenni, hogy megyünk ketten a bükkbe.
1: Aki akar a barátom lenni, az írjon üzenetet a
0: igen,
1: kommentbe, és
0: akkor megjegyzésbe írja
1: meg,
0: be, hogy
1: mennyit eszik számon.
0: Gumipiramisokat nem fogyaszt. Jó, tehát, hogy elkezdesz ezzel foglalkozni, rájössz, hogy erre van igény. Közben dolgozol a rendes munkahelyeden, ami most legyen az, hogy te BKV sofőr vagy, mert az előbb már ezt megénekeltem, úgy most te legyél az jó. Aztán azt teszed észre, hogy már a teljes szabadidődet kitölti az idegeneknek történő, jó fejségből történő túraszervezés.
1: BKV sofőr, nem értem.
0: Akkor előről.
1: Még rosszul hallottam? Vagy?
0: Nem, igen. Tehát, hogy neked van egy állásod, BKV sofőr vagy.
1: Igen.
0: A barátaidnak szervezel bükki túrákat. De aztán kiderül, hogy a barátok barátait is ez nagyon érdekli, azt is te szervezed, de nem kérsz tőlük pénzt, mert hogy nem kell. Majd

0: Egy idő után azt veszed észre, hogy akkora igény van erre az egészre, ha, hogy te gyakorlatilag ezzel már több időt tudnál eltölteni, mint a buszvezetéssel, ahonnan a pénzt kapod. Aha. És akkor azt mondod, hogy oké, most nem hagyom még ott a BKV-t, de az nem járja, hogy én hétvégén nem a családdal vagyok, hanem most már tényleg vadidegeneknek szervezek bűki túrákat, akkor legalább ez kompenzálandó ezektől az emberektől, ha nem is sokat, de egy pici pénzt elkérek az időmért cserébe. Mm. Nagyon messze van ez a gondolat?
1: Messze, messze.
2: Mondjuk a saját költségeket megtérintik, esetleg az még belefér, de hogy ebből bármi hasznot végezzél, az már átlendül ebbe a világba, amikor a pénzért csinálsz mindent. És okay, akkor azon kezdesz agyalni, hogy legközelebb összejön ez a 20 ember, mert hogyha csak 18-an össze, akkor már buktál 10 000-et, és akkor inkább a családdal lennél, de inkább a családdal legyél, ez kész.
0: Oké. Na, hát itt a vállalkozó és a beosztott archeotípusát láttuk.
2: Zenélünk, aztán jövünk vissza.
0: Jó.

Club, and she made me.

0: turn up the gain.
1: I took the beat, y'all.
2: Check it out.
1: Come on. 1, 2.

Hallgass a szívedre, keressen a te minket. Zug Rádió, Zugló hangja. Hallgass a szívedre, keressen a te minket. Zug Rádió, Zugló.